0: 100 ezer forintra, idén 400 ezer iskolás gyerek jogosul.
1: Időjárás jelentés.
0: Mérséklődik a hőség. Általában több órás napsütés várható, de délután felhős idő. Főként a Dunától keletre elszórtan kialakulhat záporzivatar. A szél megélénkül többfelé megerősödik, a zivatarokat erős viharos széllökések is kísérhetik. A hajnali 10 fok után napközben 30-35 fok várható.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

Könny örömmel szólok, ha ma jól leszek, szóval max jövőre. Te is behálóztál, és egy olyan dolog lettél, amiről fogalmam sincsen majd, hogy hogyan jövök le. Kit Mihály, nem tudom, mit csinálsz. Ha veled voltam, soha nem adtam a minimál. Ezek belső kritikák, miket megtestesítesz. A dúz is a fogva tartóját szereti.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Többfokos enyhülés jön. Sikeresen takarékoskodott az ország az árammal. Hamarosan kiírják az első szélerőmű pályázatokat. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Péntektől nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a közösségi oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott, közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, és lehetőség lesz új szélerőmű parkok létesítésére is, jelentette be a kormányülés után a pénzügyminiszter. Kármán András szerint a beruházásoknak köszönhetően tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára az energia. Kitűzte a köztársasági elnök választási időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök, kedden szavazhatnak az államfőről. Alerné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos szavazás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. Mindenki egy jelöltet támogathat. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, hogy az első részletet az államkincstár utalja még a tanév kezdet előtt, a második 50 000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 iskolás gyerek jogosult. Október végéig döntenek az új tankerületi vezetőkről, azok is pályázhatnak, akik jelenleg betöltik ezt a pozíciót. Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter egy RTL-nek adott interjúban közölte, az iskolavezetők visszakapják a munkáltatói jogokat, ismét ők dönthetnek majd a tanárok kinevezéséről. A Klebersberg központ pedig oktatástámogatási háttérintézményként működik tovább. A miniszter hozzátette, hogy szeretnék megszüntetni a tankerületek politikai jellegét. Az idei első fél évben 4,5%-kal nőtt a hazai kiskereskedelmi forgalom, ez azt jelenti, hogy erősödik a gazdaság és nő a bizalom, írta Kapitány István közösségi oldalán. A gazdasági és energetikai miniszter közölte, a nem élelmiszer jellegű vásárlások jóval gyorsabban bővültek, mint az élelmiszerforgalom. Ez pedig arra utal, hogy egyre többen valósítják meg korábban elhalasztott vásárlásaikat.
0: Időjárás jelentés.
1: Mérséklődik a hőség, általában több órás napsütés várható, de délután lehetnek erősen felhős időszakok. Főként a Dunától keletre elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. A szél megélénkül többfelé megerősödik, a zivatarokat erős viharos széllökések is kísérhetik. A hajnali 17-25 fok után napközben 30-35 fok várható.
0: Kezdődik az egészség és életmód, a Görmend FM egészségtudatos magazinja. Egészség és életmód. Egy óra magunkért.
2: Szülésre felkészítő tanfolyam indul Körmenden augusztus 10-én hétfőn, amelynek célja, hogy a leendő szülők felkészülten és magabiztosan várhassák gyermekük érkezését. A foglalkozások során a résztvevők a várandóság, a szülés és a gyermekágy időszakával kapcsolatos hasznos ismereteket sajátíthatnak el, valamint lehetőségük lesz kérdéseik megbeszélésére is. A tanfolyamra jelentkezni a 30-as körzetszám 4007-885-ös telefonszámon lehet. A szervező és előadó Dériné Tóth Andrea, perinatális szaktanácsadó, szeretettel várja a leendő édesanyák és édesapák jelentkezését is. Vele beszélgetek a mai műsorban, többek közt arról is, miért lehet fontos a szülésre felkészítő tanfolyam az édesanyáknak, édesapáknak, és arról is, hogy mi a feladata egy perinatális szaktanácsadó. Erről szól műsorunk itt a 99.8-on, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván Önöknek a szerkesztő Pogács Mónika.
0: Egészség és életmód. Egy óra magunkért.

0: Szülésre felkészítő tanfolyam indul Körmenden augusztus 10-én hétfőn, amelynek célja, hogy a leendő szülők felkészülten és magabiztosan várhassák gyermekük érkezését. A foglalkozások során a résztvevők a várandóság, a szülés és a gyermekágy időszakával kapcsolatos hasznos ismereteket sajátíthatnak el, valamint lehetőségük lesz kérdéseik megbeszélésére is. A tanfolyamra jelentkezni a 30-as körzetszám 4007-885-ös telefonszámon lehet. A szervező és előadó Dériné Tóth Andrea, perinatális szaktanácsadó, szeretettel várja a leendő édesanyák és édesapák jelentkezését is. Vele beszélgetek a mai műsorban, többek közt arról is, miért lehet fontos a szülésre felkészítő tanfolyam az édesanyáknak, édesapáknak, és arról is, hogy mi a feladata egy perinatális szaktanácsadónak.
1: Ugye annak kapcsán beszélgetünk, és elhangzott ez a szakmai meghatározás név, hogy perinatális szaktanácsadóként világosítja fel a leendő szülőnőket, anyukákat a legfontosabb dolgokról, de mit is jelent ez a perinatális szaktanácsadás, szaktanácsadó szakma? Milyen kihívások, milyen feladatok várnak egy ilyen szakemberre?
2: Igen, a perinatális szaktanácsadó képzés már jó pár évre tekint vissza. Ezt az ELTE pszichológia és pedagógiai karán képzik a szakembereket. Egy szakirányú továbbképzés, ami a szülés körüli időszaknak a pszichológiájával foglalkozik. A várandós gondozás, a magzat fejlődése, a szülés-születés kapcsán, a gyász témaköre, a perinatális gyász témaköre és a családdá szülővé válás, mindez a pszichológia szemszögéből kapják a képzést ezen időszakra ezek a szakemberek.
1: Egyébként ez a szakterület, ez mekkora múltra tekint vissza?
2: A perinatális pszichológia az egy viszonylag fiatal tudományág, a pszichológiának ide tartozik, és Magyarországon létezik a Magyar Perinatális Orvosi Pszichológiai Társaság is, és nagyon sok szakember dolgozik benne, orvosok is, akár védőnők, dúlák, szülésznők, pszichológusok is elvégzik ezt a képzést. Tulajdonképpen mindenki azért dolgozik, hogy Magyarországon is a természetes szülés, a születés egy alapvető dolog legyen kórházban vagy otthon, bármilyen környezetben, és ezt próbálják megteremteni akár a szülők felkészítésével, akár az intézményrendszerekben az átalakulást segítik, a szakembereket képzik vagy támogatják. Tehát ez egy ilyen új dolog, amivel arra törekednek, hogy a gyermekvállalás, a szülés, a születés és a gyermeknevelés is egy természetesebb mederbe zajlódjon Magyarországon is.
1: De igen, ugye minden szakterület most egyre jobban rész szakterület tudást is igényel, és fontos lehet akkor, hogy valaki, aki családokkal foglalkozik, hogy ezt a szakterületet is elvégezze, még pontosabban, precízebben, személyre szólóban tud segíteni a családoknak.
2: Igen, igazából szerintem nagyon sokunk, akik perinatális szaktanácsadók vagyunk, azért is végeztük ezt el, mert volt egy alapdiplománk, ami családokkal, gyerekekkel, akár orvosi, akár egészségügyi, pedagógiai végzettségünk, és ezzel a területtel szerettünk volna még jobban, precízebben megismerkedni, ennek a pszichológiájával. Ugye az egészségügyi képzés az általában orvosi képzés, tehát világi képzés, és itt pedig csak pszichológiával foglalkoztunk. És azért is fontos ez szerintem, mert ez a saját alapdiplománk, tudásunk kiegészítéseként nagyon sok mindent tudunk ebből hasznosítani.

0: Tóth Andrea, perinatális szaktanácsadó a műsor vendége, akivel egy hétfőn Körmenden kezdődő szülésre felkészítő kurzus apropóján beszélgettem a tanfolyam céljáról, szükségességéről és hasznosságáról. A szervező és előadó Dériné Tóth Andrea, perinatális szaktanácsadó, szeretettel várja a leendő édesanyják és édesapák jelentkezését is. Vele beszélgetek a mai műsorban, többek közt arról is, miért lehet fontos a szülésre felkészítő tanfolyam az édesanyáknak, édesapáknak, és arról is, hogy mi a feladata egy perinatális szaktanácsadónak.
1: Egyébként szintén a civilizációs tudományok, az újkori tudományok egyik alapvetése, hogy a pszichológiai dolgok sokszor mindennek az alapjai, kiinduló pontjai, origói, akár a betegségek és minden más, tehát tényleg fontos otthon lenni, például az új család születésének a pszichológiájában is.
2: Igen, és azt a szemléletet valljuk mi. A holisztikus szemlélet elterjedése nagyon fontos, akár az orvostudományban, akár a kiegészítő tudományokban is, hogy az emberi élet a fogantatástól a halálig egy egységes egészként kezeljük, és így állunk hozzá az egyes nehézségekhez, vagy feladatokhoz, vagy krízisekhez, mert ugye a normatív krízis, ez a várandóság, a szülés, a születés, a családdávállás, ami az élet velejárója, amin mindenkinek át kell esnie, mindenkinek ezzel meg kell küzdenie, örömével, nehézségeivel együtt. És igazából ez egy szemléletbeli különbség is, én úgy gondolom.
1: De mondja, hogy krízisek, például ez egy a normális szegmens belé.
2: Igen.
1: Krízis, hogy van olyan, vagy előfordul gyakran, hogy amennyire telik az idő a terhesség során, és közeledik az édesanyja a szüléshez, elkezd kételkedni esetleg önmagában, hogy jó szülő lesz-e, jelentkeznek ilyen válságok?
2: Igen. Ez már akkor is, amikor jó esetben ugye tervezik a kisbabát a fiatal párok, mert a perinatális szaktanácsadás kiterjed arra is, például a meddőség esetén, vagy a gyermek, tehát a fogantatás nehezítettsége esetén is foglalkoznak párokkal a perinatális szaktanácsadók. Nyilván a pszichológia sok esetben azt mondja, hogy legtöbbször lelki oka van ennek a meddőségnek, nyilván vannak fizikai okai is, és ebben is tud mondjuk segíteni, tehát egy baba várása felkészítés, vagy egy fogantatásra felkészítés is nagyon fontos része a perinatális időszaknak. És hogyha kételyek merülnek fel, akkor nyilván ezen is lehet segíteni a krízisekben is.

0: Egészség, egészség és életmód. És életmód. Egy óra magunkért. Egy óra magunkért.
1: Dériné Tóth Andrea, perinatális szaktanácsadó a műsor vendége, akivel egy hétfőn Körmenden kezdődő szülésre felkészítő kurzus apropóján beszélgettem a tanfolyam céljáról, szükségességéről és hasznosságáról. A szervező és előadó Dériné Tóth Andrea, perinatális szaktanácsadó, szeretettel várja a lendő édesanyák és édesapák jelentkezését is. Vele beszélgetek a mai műsorban, többek közt arról is, miért lehet fontos a szülésre felkészítő tanfolyam az édesanyáknak, édesapáknak, és arról is, hogy mi a feladata egy perinatális szaktanácsadónak.
2: Szóval minden esetre az tudható, aki már próbálta, azért tudja, aki meg előtte van, azért tudja, hogy azért egy ilyen családalapítás, családbővülés az egy nagyon szép, nagyon nehéz terhekkel teli, de leginkább szép küldetés, tényleg az élet egyik legszebb ajándéka.
3: Igen, ez így van, és hát ezért is fontos, hogy a fiatalokkal sokat beszélgessünk erről, hogy ezt ne egy megoldandó feladatként éljék meg, hanem valóban, hogy a szerelmük gyümölcse lesz ez a gyermek, ahogy szépen lehet, legszebben lehet mondani. Tehát ezt nem kell megoldani, meg felkészülni, megszerkeszteni, meg kitervelni. Tehát nyilván ezek is kellenek bizonyos szinten, de tehát arra kell megtanítani a fiatalokat, hogy természetesen álljanak ehhez a dologhoz. Ez nagyon nehéz így elmondani szóba, de mert ugye mindig, aki már szült gyermeket, az tudja, hogy most miről beszélek, vagy mire gondolok, de nyilván, aki előtte áll, a kérdéseikből is sokszor tudom, hogy ez azért van, mert még nem tapasztalta, és én mindig elmondom nekik, hogy én most olyan dologról beszélek, amit én már megtapasztaltam, mert nekem van 3 gyerekem, de nagyon nehéz átadni sokszor ezeket az információkat, úgyhogy ők még nem próbálták úgymond ezt az élethelyzetet, de felkészülni valamilyen szinten fel lehet, és ahogy ők majd ezt megélik, vagy ahogy ezen átmennek majd ezen az életszakaszon, rengeteg tapasztalatot szereznek, és nyilván a második, harmadik várandóságnál már sokkal jobban felvételve tapasztalattal állnak hozzá. Egyébként ezért is jellemző, hogy szinte kivétel nélkül az első gyereküket váró szülők jönnek szülésfelkészítő tanfolyamra. Egy eset volt, hogy eljöttek a második gyerekkel is, mert hogy annyira jó volt, mert már régen volt az első, és hogy akkor elfelejtettek sok mindent. Hát igen, persze, de általában az első gyereket várók jönnek. Tehát ők meg nagyon szomjazzák az információt.
2: Most azért még azt beszéljük meg, ez nagyon elgondolkodtatott, illetve nagyon éreztem tényleg ennek a fontosságát ezt tudatosítani, hogy ne megoldandó feladatként tekintsék projekt feladatként ennek a levezénylését, hanem tényleg megélni a perceket, nehogy az történjen, hogy egyszer csak már érettségizik a gyerek, aztán elment az idő projekt feladatként a dolgokra, és nem megélték az örömét.
3: Igen, ez egy érdekes dolog, mert hiszen most, ha belegondolunk egy fiatal életébe, nyilván a mi időkben is így volt, hogy elvégeztük az iskolákat, sikeresen leérettségiztünk, felvettek az egyetemre, elvégeztük diploma, találtunk egy férjet, vagy egy feleséget, a szerelmünket, és akkor így ment tovább az élet. De ezek mind-mind olyan dolgok, amiket még meg kellett ugrani, fel kellett készülni az érettségire, fel kellett a felvételre, hú, már készülünk, jó, most diplomás leszek, lediplomázok. Tehát ezek mind-mind feladatok, de aztán akkor nehezen adják át magukat tényleg a lelki oldalának egy ilyen eset, amikor mondjuk egy gyerekvállalás előtt állnak, de ez egyébként személyiségfüggő is, mert valakinek nagyon könnyen megy ez, valaki ösztönösen csinálja az egészet, és szuperul megy, de valakinek ebbe kell segíteni, mert más a személyisége, más a tapasztalata, mást hozott otthonról. Tehát ugye azzal dolgozunk, amit otthon a szüleinkkel láttunk, hogy milyen családban nőttünk föl, milyen volt az anyukánk, az apukánk, milyen volt az ő személyisége, hogy működött anyaként, apaként, tehát ez egy messze

0: szülésre felkészítő tanfolyam indul Körmenden augusztus 10-én hétfőn, amelynek célja, hogy a leendő szülők felkészülten és magabiztosan várhassák gyermekük érkezését. Dériné Tóth Andrea, perinatális szaktanácsadó, a tanfolyam vezetője, szeretettel várja a leendő édesanyák és édesapák jelentkezését. Vele beszélgetek a mai műsorban a kurzusról. Szülésre felkészítő tanfolyam lesz. Mikor lesz?
1: Ez egy augusztus 10-én lesz, és 17 órakor kezdődik Körmenden.
0: És milyen helyszínen?
1: Ez Erkel Ferenc utca 7.
0: Ahogy olvastam itt az invitálóban, nem csak leendő anyukákat, hanem leendő apukákat is várnak erre, ugye?
1: Igen, természetesen az apukák jelenléte is nagyon fontos a szülésfelkészítőn. Azért is, mert ő a legfontosabb támasz az édesanyának, és szüksége van az édesapáknak is a tudásra és a ráhangolódásra, hogy a feleségüket jól tudják segíteni a szülés és a gyermekágyi időszak alatt. Én azt szoktam mondani, hogy a 12. hét után már jöhetnek, a 20. hét után jönnek a legtöbben, amikor már nyilván közeledik a középidő és a szülésről elkezdenek gondolkodni, de tulajdonképpen koraterhességben is lehet jönni.
0: Miért tartja fontosnak a szakember, hogy egy ilyen kurzuson is fel legyenek készítve tematikusan, koncentráltan a leendő anyukák a szülésre?
1: Azért, mert a várandóság, a szülés és a születés az egy természetes folyamat. A gyermeket váró szülőknek viszont egy teljesen ismeretlen új élethelyzet, és ahhoz, hogy a szülés élmény az anyának és az apának, és a születés élmény a gyermeknek is elég jó legyen, ehhez szükséges a testi, lelki, szellemi ráhangolódás is.
0: És legjobb akkor azért, hogyha ezt szakemberrel közösen teszik, mert lehet, hogy régről hozott ismerősi legendáriumok nem biztos, hogy segítenek ebben, bár tapasztalatátadásnak biztos jók azok is.
1: Igen, erről is szó esik a szülésfelkészítő tanfolyamon, hogy ugye a régi paraszti kultúrában, illetve a természeti népeknél hogy zajlott ez a úgymond felkészítés, ott nem volt felkészítés, hanem a generációkon keresztül adták át a tudást, tehát együtt éltek a családok, és látták a gyerekek, hogy születik egy kisbaba, mi történik egy várandóság alatt, hogy viselkedik a közösség a várandósokkal,

ott segítik a szülőanyát, a nők, a férfiak, a tágabb rokonság, tehát ez a régi kultúránkban működött, de a mai világban azért ezek a hagyományok nem maradtak már meg ilyen pontosan és precízen, hogy segítsék a leendő szülőket. Ugye régi időszakban ez a beavatási szertartások része is volt, hogy amikor egy család kiderült, hogy gyermeket vár egy pár, akkor ezt a közösség úgymond megünnepelte, onnantól fogva másképp kezelték, óvták, védték a fiatal családot. És mivel ez most annyira már nem működik, de természetesen bizonyos szokások most is megvannak, hiszen a hagyományaink élnek mai napon is, mai napjainkban is, egy kis segítség azért el kell az édesanyáknak, meg hát nyilván ugye tudjuk, az interneten is nagyon sok mindent elérnek, de azért én azt látom, hogy még ez a generáció is szereti azt, amikor személyesen meg tudnak kérdezni valakit, vagy egymás tapasztalatait megbeszélni egy ilyen csoportos foglalkozáson.

0: Továbbra is Dériné Tóth Andrea, perinatális szaktanácsadó a műsor vendége, akivel egy hétfőn Körmenden kezdődő szülésre felkészítő tanfolyam apropóján beszélgettem a kurzus céljáról, szükségességéről és hasznosságáról.
1: Tényleg említette az internetet, olyan zajos ez az univerzum manapság már, és tényleg szinte sokszor beazonosít hatatlan tévhitek, hamis hírek is igaznak tűnnek, hogy tényleg ez a generáció is biztos érzékeli ezt a bizonytalanságot, és egy hiteles szakembertől egyenesbe hallani, ez megnyugtatóbb.
2: Igen, én is úgy gondolom, hogy ha meg tudjuk beszélni a kérdéseiket, amik őket foglalkoztatják, elmondhatják azt, hogy ők mit olvastak az interneten, és hogy akkor szerintem, vagy szerintük az jó-e, vagy milyen kételjeik vannak. Ez biztos, hogy őnekik is egy biztonságot nyújt. Nyilván nekik is vannak szülők, nagyszülők, sőt, még ha szerencsék van, a dédszülőkkel is tudnak beszélgetni, és én mindig arra biztatom őket, hogy ha ez a várandóság ideje alatt, amikor készülnek a szülőségre, sokat beszélgessenek a nagyszüleikkel, vagy esetleg a dédszüleikkel, édesanyáikkal, saját szüleikkel, mert hiszen nagyon sok minden tapasztalatot is tudnak tőlük megtanulni, vagy a régi idő bölcsességéből, mert sokszor ez a józan paraszti ész, ami eltűnt a mai világból, mert mindent annyira meg akarunk oldani, és tökéletesen akarjuk, és hogy ebbe se legyen hiba még a szülésben sem, a gyereknevelésben sem, tehát hogy egy kicsit én azt is fontosnak tartom, hogy erről is sokat beszélgetek velük, hogy nem mindig úgy van, ahogy az ember eltervezni, mert az élet az nagyon-nagyon sok meglepetést okoz, akár egy szülés, vagy egy születés kapcsán is, vagy hogy az anyateljes táplálás nem úgy sikerül, ahogy ő szeretné, vagy nehézségek jönnek, mert azért ez a mai generáció, azok a fiatal szülők, akiket ugye a szülők is úgy neveltek már, hogy igazából mindenben segítették őket, és ők is már a tökéletességre törekedtek. De amikor meg új család születik, már pedig most az ő életükbe egy olyan életszakasz jön, akkor nekik kell megoldani nagyon sok mindent. És hát ebbe azért el kell az emberi segítség is.
1: Egy szülésre való felkészülésnek lelki és fizikai vonatkozásai is vannak minden bizonnyal. Néhány mondatban, mert persze nem tudjuk itt most ezt a tartalmas szülésre felkészítő tanfolyamnak a tananyagát úgymond végigvenni, de néhány fontos üzenet, ami a lelkiekre és ami a fizikaiakra vonatkozik, tudnánk mondani?
2: Hát én úgy gondolom, hogy a természetességre való törekvés nagyon fontos, és a szülésfelkészítő tanfolyamon nyilván a testi dolgokról is szó esik, de én a lélekre azért szerintem nagyobb hangsúlyt fektetek, mert hogyha egy szülőpár rá van hangolódva a szülésre, a várandóságra, a születésre, akkor sokkal sikeresebb lesz ez az élmény, is jobb élményük lesz. Hát egy-két dolgot kiemelni szerintem az, hogy pozitívan álljanak az egész folyamathoz. A bizonytalanság, a váratlanság az nyilván félelmet is szül, de ezt el kell valahogy oszlatni, és talán a felkészülés az, ami segít abban, hogy ezeket eloszlassuk. Aztán később az újszülött megszületéséről is szó esik, az újszülött gondozásáról, és arról, hogy egy kis újszülöttnek milyen szükségletei vannak, testi-lelki szükségletei. Mert hogyha ezeken is elgondolkodunk, akkor nyilván egy magabiztosabb szülőként kezdik meg az életet az újszülöttjükkel.

0: egészség, egészség és életmód. És életmód. Egy óra magunkért. Egy óra magunkért.
1: Zárjuk a beszélgetést Dériné Tóth Andrea perinatális szaktanácsadóval, akivel egy hétfőn Körmenden kezdődő szülésre felkészítő tanfolyamra hívtuk fel közösen a figyelmet.
2: Az eddigi beszélgetésben volt szó tulajdonképpen továbbadott örökségről, információkról is, és ennek a kapcsán is jutott eszembe, hogy a tanfolyam során elhangzik ez is, hogy otthon szülés kontra kórházban szülés.
3: Mindenképpen szó esik erről is. Ugye a természetesség, a háborítatlan szülés az gyakorlatilag bizonyos kórházakban is már, szülő otthonokban is létrejöhet, nem csak otthon, és én mindenképpen beszélek az otthonszülésről is, aztán beszélünk a természetes szülésről, a császármetszésről is, mert ez is nagyon sokakat foglalkoztat, és a magának a szülés folyamatáról is, tehát a vajudásról, a különböző szakaszairól a szülésnek, mert hát hiszen ezeket az orvosi, medikális dolgokat is átbeszéljük, mert legtöbben kórházban szülnek, de én biztatónak látom a helyzetet, és úgy gondolom, hogy már kórházban is természetes szüléshez közelítenek a szakemberek, hogy mindenkinek egy jó szülés élménye, egy születés élménye legyen.
1: Körmenden ön már tartott ilyen szülésre felkészítő tanfolyamot?
3: Igen, én már 2018-ban kezdtem, és azóta tartok. Amikor összejön egy csoport esetleg, akkor, tehát ez nem egy ilyen folyamatos, hanem így, mit tudom én, 5 hetente, vagy 2 havonta, tehát ahogy éppen összejön a kismamáknak a köre azóta.
1: Akkor tényleg ez egy fontos visszatérő és családokat segítő egészségügyi program, meg kapaszkodó, meg kurzus a körmendieknek. Mi a tapasztalat, hogy az egyes kurzusokon, ugye mostanában eltolódtak már az életkor, hogy ki még mennyi idősen mer vállalni gyermeket. Ez tapasztalható a kurzuson résztvevők között is, vagy a esetleg a nagy életkori végletek, úgymond?
3: Hát igazából tapasztalható, de azt látom, hogy az elmúlt 5-6 évben már újra egyre fiatalabb korban vállalnak gyereket a fiatalok, vagy hát úgy mondom a kismamák, az anyukák, apukák. Szerintem ez egy jó tendencia. De egyébként valaki 40 évesen jön szülés felkészítőre, valaki 22, tehát változó. De ez úgy nem befolyásol semmit, tehát ő ugyanazokat az ismereteket kapja, meg ugyanazokra a gondolatokra vágyik, hogy a tudásra vágyik. Akárhány éves is.
1: Köszönöm szépen az interjút Dériné Tóth Andreának, és akkor várják, és várjuk a jelentkezőket a szülésre előkészítő tanfolyamra, ami augusztus 10-én hétfőn kezdődik. Igen. Majd köszönöm.
3: Igen. Én is köszönöm szépen.

0: Péntek éjfélig tart a meghosszabbított harmadfokú hőségriadó. Előreláthatóan nem ez lesz az utolsó a hónapban. Balog Eszter főhadnagy a Vasi Katasztrófavédelem szóvivője hívja fel néhány egészségügyi kockázatra a figyelmet, hogy ilyen riasztások miatt kevesebb szer kelljen vonulniuk.
1: Harmadfokú hőségriasztás van érvényben, ezért fontos az, hogy tisztában legyünk azzal, hogy ez a tartós hőség ez milyen jelentős egészségügyi megterhelést jelent, és nagyon fontos pár olyan szabálynak az ismétlése és betartása, amelyekkel a saját és a társaink egészségét is tudjuk biztosítani. Ezekben a napokban a hőség idején figyeljünk oda az egyedül élő idős hozzátartozóinkra, ugyanis a tűzoltókat napjában többször riasztják ajtónyitásokhoz, olyan eseményekhez, amikor hozzátartozójukat az emberek hosszú időn át nem érik el, nem tudnak hozzájuk a lakásba bejutni, és ilyenkor a tűzoltók segítségét kérik. Hogyha tehetjük, akkor napjában többször hívjuk őket fel, vagy látogassunk el hozzájuk, hogy minden rendelkezésükre áll, és jól érzik magukat, ugyanis ezekben a napokban kemény egészségügyi megterhelésnek lehetnek ők a részesei. Aztán egy nagyon fontos szabály, hogy ezekben a forró napokban semmiképp ne hagyjunk sem gyermeket, sem állatot az autóban. Az autónak a hőmérséklete, belső hőmérséklete ilyenkor nagyon magas, és itt aztán percek alatt is megtörténhet egy végzetes tragédia. Fontos szabály továbbá ugye a szénmonoxidnak a veszélye. Az elmúlt napokban is többször riasztották a tűzoltó egységeket. Volt olyan, hogy egy hétvégén, egyik napján Szélkálmán utcába, Szombathelyre két lakásba is riasztást kaptunk. Itt megszólalt a szénmonoxid érzékelő készülék, és még időben ki tudtak menni a kollégáim, akik aztán segítséget tudtak nyújtani, és aztán mentőket is kértek helyszínre, igaz csak rosszul létek miatt. Viszont nagyon fontos, hogy akinek átfolyós vízmelegítője, nyílt égésterű vízmelegítője van, az egy szénmonoxid érzékelő készüléket szerezzen be. Emellett tudom, hogy nagyon nagy a hőség, de azért próbáljunk meg biztosítani a lakást az állandó levegő utánpótlásról, ugyanis ezekben a forróságokban egy légdugó alakulhat ki a kéményekben, amely ugye okozhatja aztán a szénmonoxidnak az előfordulását. Nagyon fontos ez a egyáltalán nem drága, azonban életmentő készülék, amelyet ugye a katasztrófavédelemnek a honlapján is megtalálnak, be tudják vásárolni megbízható helyről. És aztán fontosnak tartom még elmondani, hogy fent van a katasztrófavédelemnek a honlapján is a légkondicionált helyiségek listája, ahova nagy forróságok idején be tudnak menni az emberek, és mindenképp ajánlom a Vész applikációnak a letöltését, ezt mind iOS, mind pedig androidos mobiltelefonokra ingyenesen letölthetik, itt pedig ugye a hőségriasztásokról, az időjárási riasztásokról is tudnak tájékozódni, és azt szeretném kérni mindenkitől, hogy jobban figyeljünk oda embertársainkra és magunkra is ezekben a forró nyári napokban.

0: egészség és életmód. Egy óra magunkért.
1: Ennyi volt mai műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben, akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
0: Ez volt az egészség és életmód. A Körmend FM egészségtudatos magazinja. Legközelebb is várja önöket az egészség és életmód. Egy óra magunkért.

0: sokat szeretnék.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Enyhülés és zivatarok is jönnek. Péntektől már nincs szükség az önkéntes energiatakarékosságra. Két részletben kapják az érintett családok az iskola kezdési támogatást. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéllal vagyok. Péntektől nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a közösségi oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott, közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégéhez képest már 11 cm-rel nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken eleredt az eső. Ez azonban a paksi atomerőmű teljes visszakapcsolásához nem lesz elegendő. Megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, és lehetőség lesz új szélerőmű parkok létesítésére is, jelentette be a kormányülés után a pénzügyminiszter. Kármán András szerint a beruházásoknak köszönhetően tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára az energia. Visszautasította az élő környezetért felelős miniszter a Fidesz frakció állítását, miszerint Kelemen Ágnes a tárca vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkára szabadságra ment volna a válsághelyzet idején. Gajdos László közösségi oldalán elmondta, hogy az államtitkár nem kezdte meg a tervezett szabadságát, hanem helyette Ausztriába utazott felmérni, mi a helyzet a Duna ottani szakaszán, valamint egyeztetett az osztrák vízügyi főigazgatóval. A tárcavezető hozzátette, hogy a védelmi tanácsban több mint 20 ember, a minisztériumban pedig 5-6 vezető hetek óta azon dolgozik, hogy minden rendben legyen az országban. Előzőleg a vízügyi államtitkár elbocsátására szólított fel a Fidesz frakció, mert úgy tudták, hogy a válsághelyzetben Kelemen Ágnes külföldön nyaralt. Kitűzte a köztársasági elnök választás időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök. Kedden szavazhatnak az államfőről. Hallerné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos voksolás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásaikat az országgyűlési képviselők. Mindenki egy jelöltet támogathat. Két részletben is automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskola kezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, az első részletet az államkincstár utalja még a tanév kezdet előtt, a második 50 000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 iskolás gyerek jogosult.
1: Időjárás jelentés.
2: Mérséklődik a hőség. Általában több órás napsütés várható, de délután lehetnek erősen felhős időszakok. Főként a Dunától keletre elszórtan kialakulhat záporzivatar. A szél megélénkül többfelé megerősödik, a zivatarokat erős, viharos széllökések is kísérhetik. A hajnali 17-25 fok után napközben 30-35 fok várható.
1: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Többfokos enyhülés jön. Sikeresen takarékoskodott az ország az árammal. Hamarosan kiírják az első szélerőmű pályázatokat. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Péntektől nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a közösségi oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott, közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, és lehetőség lesz új szélerőmű parkok létesítésére is, jelentette be a kormányülés után a pénzügyminiszter. Kármán András szerint a beruházásoknak köszönhetően tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára az energia. Kitűzte a köztársasági elnök választási időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök, kedden szavazhatnak az államfőről. Alerné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos szavazás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők, mindenki egy jelöltet támogathat. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, hogy az első részletet az államkincstár utalja még a tanév kezdet előtt, a második 50 000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 iskolás gyerek jogosult. Október végéig döntenek az új tankerületi vezetőkről, azok is pályázhatnak, akik jelenleg betöltik ezt a pozíciót. Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter egy RTL-nek adott interjúban közölte, az iskolavezetők visszakapják a munkáltatói jogokat, ismét ők dönthetnek majd a tanárok kinevezéséről. A Klebersberg központ pedig oktatástámogatási háttérintézményként működik tovább. A miniszter hozzátette, hogy szeretnék megszüntetni a tankerületek politikai jellegét. Az idei első fél évben 4,5%-kal nőtt a hazai kiskereskedelmi forgalom, ez azt jelenti, hogy erősödik a gazdaság és nő a bizalom, írta Kapitány István közösségi oldalán. A gazdasági és energetikai miniszter közölte, a nem élelmiszer jellegű vásárlások jóval gyorsabban bővültek, mint az élelmiszerforgalom. Ez pedig arra utal, hogy egyre többen valósítják meg korábban elhalasztott vásárlásaikat.
0: Időjárás jelentés.
1: Mérséklődik a hőség, általában több órás napsütés várható, de délután lehetnek erősen felhős időszakok. Főként a Dunától keletre elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. A szél megélénkül többfelé megerősödik, a zivatarokat erős viharos széllökések is kísérhetik. A hajnali 17-25 fok után napközben 30-35 fok várható.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

magamban mind megfojthatok, az a szívemben ne hagyjon nyomot, és ha elgurult, hadd menjen nagyon, elé senki ne álljon az úton, mert csak magamnak hazudhatok. Én az életet szeretem nagyon, és ha egyszer

0: Norman és a világ hírei a 99.8-on.
1: Szemtanúkat keresnek a körmendi rendőrök. Programkavalkáddal várja az érdeklődőket a körmendi napok. Negyed százados a Hétrétország. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szemtanúkat keres a körmendi rendőrkapitányság egy július 25-én történt közlekedési baleset ügyében. A gyanú szerint egy kerékpáros a Rákóczi utcával párhuzamosan a járdán, a 13-as szám és az aluljáró közötti szakaszon elsodort egy gyalogost, aki elesett és megsérült. A rendőrség kéri, hogy aki látta az esetet, vagy érdemi információval rendelkezik, az jelentkezzen a körmendi rendőrkapitányságon, vagy a 112-es segélyhívón. Programkavalkáddal várják az érdeklődőket a körmendi napokra. Idén augusztus 18 és 22 között rendezik a programot. A rendezvény sorozat 18-án Kékesi Gábor szobrászművész kiállításával kezdődik a Városi Kiállítóteremben. A program középpontjában augusztus 19-én a történelmi hagyomány őrzés áll. A Szent István napi ünnepséget este a Rába parton tartják, ahol harangszó, galambröptetés, ünnepi beszéd és az új kenyér megáldása szerepel a programban. Az esti csónakfelvonulás, a 63. Rábaparti tűzijáték, nemzetközi néptáncgála, valamint könnyű zenei koncertek zárják. Augusztus 20-án családi és szórakoztató programok várják az érdeklődőket a Batthyánykastély udvarán. A körmendi napok programjai augusztus 21-én Várkert mozi szabadtéri vetítésével zárulnak. A tartós hűség és a csapadékhiány miatt a vadásztársaságoknak folyamatosan pótolniuk kell az ivóvizet a vadállatok számára Vasvár megye erdeiben, közölte az Országos Magyar Vadászkamara Vármegyei Szervezetének elnöke. Gagyi István elmondta, a tartós szárazság következtében több természetes vízforrás és kisebb vízfolyás kiszáradt, ezért naponta járják az erdőket, lajtos kocsikkal szállítanak vizet, feltöltik az itatókat, valamint mélyítik a dagonyákat, hogy azok minél tovább megtartsák a vizet. Fontos, hogy a vadállatok természetes élőhelyükön jussanak elegendő vízhez, különben elhagyják az erdőt és lakott területen kereshetnek vizet. Indul hétvégén a jubileumi Hétrétország. Az őrség legnagyobb kulturális program sorozata idén ünnepli 25. születésnapját. A minden eddiginél hosszabb, 15 napon át zajló forgatag repertoáriában színház, zene, film, kiállítások és nyitott porták is szerepelnek. A szombaton kezdődő fesztivál kínálata az elmúlt negyed század egyfajta számadása lesz, fogalmazott Csíi Péter főszervező, Hétrétország megálmodója.
2: Pontosan kétszer olyan hosszúra tervezzük az idén, mint ahogy korábban bármikor volt, és ennek az az oka, hogy a 25. jubileumi alkalmat szerettük volna így hangsúlyossá tenni. Van egy megálló, amikor ünnepelhetünk, és nézzünk körül, hogy hova jutottunk, és vajon merre felé lehet tovább menni. Két hetes programba olyan partnereket próbáltam bevonni, akikben megvan a bizodalom, hogy akár a jövőben is tovább tudják vinni a Hétrétország eddigi hagyományát.
1: 25. alkalommal rendezik meg a Halmai Kupát a Sárvári fürdőúszodájában. Délvasi körmendi nevezőket is várnak az amatőr úszók számára kiírt versenyre. Szombaton 14 órakor kezdődik a megmérettetés, ahol a résztvevők 50 méteres távon bizonyíthatnak, tájékoztatott Kis Julianna, a fitness és kalandpark szervező.
3: Megrendezésre kerül a tavaly első körben nálunk itt a Halmai úszókupát visszahívtuk, és újra lesz úszóverseny, tehát mindenki, aki most mindegy, hogy felnőtt vagy gyerek, lány vagy fiú, le tud úszni 50 métert, ami azt jelenti, hogy a mi úszodánkban az két hossz, hiszen 25 méteres a medence. Buzdítom, hogy induljon el ezen az úszókupán, itt nem kell élsportolónak lenni, itt magáért az úszás, a mozgás öröméért érdemes már elindulni. Nevezni már déltől lehet, a verseny pedig 2-kor indul, tehát lesz gyerek és felnőtt kategória, azon belül pedig fiú és lány, vagy nő és férfi, és mindenki kap oklevelet, és az első 3 helyezettek pedig kapnak egy kis ajándékot is.
1: Megkezdődtek a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga korrekcióját előkészítő konzultációk, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter Facebook oldalán, jelezve első lépésként megújították az érettségi tételeit előkészítő bizottságot. Lanner Judit azt írta, az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is újra gondolják és megújítják. tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat, hogy a Radírozzuk ki a különbségeket kampányuk keretében olyan családokat támogasson, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés, közölte a Szeretetszolgálat az MT-vel. Azt írták, a Magyar Református Szeretetszolgálat augusztus 10-ig várja az új, vagy jó állapotú tárgyi adományokat országos gyűjtőpontjain. Elsősorban iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanszfelszereléseket fogadnak. 14. Leó pápa november 6 és 17 között Uruguayban, Argentínában és Peruban tesz apostoli látogatást, jelentette be Matteo Bruni, szentszéki szóvivő. A tavaly májusban megválasztott egyház főnek ez lesz a 6. nemzetközi útja, és a 12 napos apostoli látogatása az eddigi leghosszabbnak számít. A 3 dél-amerikai országot érintő utazás utolsó állomása Peru, amely a pápa második hazájának számít. Több mint 20 évig szolgált Peruban, és perui állampolgárságot is szerzett.
0: Sporthírek.
1: Betlehem Dávid ezüstérmet nyert a nyíltvízi úszók 5 kilométeres verseny számában a párizsi Európa-bajnokságon. Betlehem így a második ezüstjét szerezte a francia fővárosban zajló EB-n, míg Rasovszky Kristóf címvédőként a 7. helyen csapott célba, Kovács Cseres pedig 21. lett.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma érkezik a felfrissülést hozó hidegfront, a napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre nem számíthatunk. Az északi szél többfelé megerősödik, enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 28 fok körül alakul.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend.

0: Hörlendia kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
1: Nem könny az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább végre felnövök. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat, velük mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst terea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, megtanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könnyű az arcomon,

0: ami menj. Most döntök magamról, legalább végre felnövött.
1: 99.8 Ráthangolva.
2: Yeah. Yeah.

0: Mi magyarok.
1: Klasszikus magyar nóta. Ez a muzsika legalább 200 éve szól, és tölti el vigasszal, reménnyel, vagy éppen boldogsággal az arra fogékony szíveket. A 18. század végén a polgárosodó magyar társadalomnak igénye volt egy nemzeti szórakoztatási formára. Abban az időben alakult ki az olasz nápolyi dal, a lengyel polka, az orosz románc és a francia sanzon is. A magyar nóta a verbunkos és a bécsi klasszikus muzsika nyomán formálódott. Nem is olyan régen még szinte minden nyilvános helyen, színházak nép színműveiben, éttermekben, kocsmákban szálltak a nóta dallamai. Magyarul nem beszélő külföldiek is nagyszerűen mulattak cigányzenére, gyakran megtanulva dalaink szövegét. Manapság a pódiumok kedvelt műfaja, és az esküvők, vacsorák, baráti poharazgatások elmaradhatatlan része a nótázás. A jó prímás már a vendég pillantásából tudja, hogy melyik dallamot kezdje húzni. Azokból pedig több tízezer létezik. Kiváló zeneszerzők, így Egressy Béni, Szentirmai Elemér, Fráter Lóránt, Dankó Pista komponáltak, sokszor elismert irodalmárok, Petőfi Sándor, Tompa Mihály, Tali Kálmán, Gárdonyi Géza, Ady Endre vagy éppen Tömörkény István soraira. Pósa Lajos Magyar vagyok című versére többen is írtak dallamot. A mű első strófája a műfaj egyik legszebb versszaka. Magyar vagyok, magyar, magyarnak születtem, magyar nótát dalolt a dajka felettem, magyarul tanított imádkozni anyám, és szeretni téged, gyönyörű szép hazám. A Hungarikum Bizottság a klasszikus magyar nótát 2014-ben a Hungarikumok sorába emelte.
0: A műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a HM Zrínyi Non-Profit Kft. Készítette.

0: ide bűneink mind. Nyúlt harag kebletben, s elsújtált villámaid, dörgő fellegetben. Hányszor támadtam fiat, szép hazám kebletre, s lettél magzatod miatt.
1: Magzatod, hanvedre, ó, Isten áld meg a magyar.

0: bárki, akit akartok egy ideig.
1: 99.8. 99.8. Körment rádiója. Ráfangolva.
2: Yeah, yeah, yeah, yeah, Miami, South Beach, bringing the heat,

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Új növényekkel árnyékolt pihenőhely készülhet Görmenden. Interaktív programok a rába virágzáskor. Határérték feletti aszbesztros koncentrációt mértek a Szentkút fürdő közelében. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új növényekkel árnyékolt pihenőhely kialakítására nyert támogatást Görmend az Energia Klub szakpolitikai intézet pályázatán. A fejlesztés a Top Heat Hú projekt keretében valósulhat meg, és a belvárosban a víz természetes hűtőhatását használnák ki. A végleges műszaki megoldás nem előre meghatározott, hanem műholdas és drónos felszíni hőmérséklet mérések, valamint a helyi lakosság véleménye alapján alakul ki. A tapasztalatok összegyűjtésére egy online kérdőívet is létrehoztak. A rába különleges élővilágával ismerkedhetnek meg az érdeklődők szombaton este a Görmendi Bárkaháznál és a Várkertben. Az Őrségi Nemzeti Park szakemberei interaktív bemutatókkal, vízparti foglalkozásokkal, éjszakai lepke és denevérlessel készülnek. A program csúcspontja a Dunavirágok rajzásának közös megfigyelése lesz a régi Rába hídnál, mondta a rádiónknak Szaká Bianka, a Nemzeti Park koordinátora.
2: Dunavirágok rajzását fogjuk majd megfigyelni közösen. Ugye a kérészek közé tartoznak, a Rábában is régóta jelen vannak. Július-augusztus környékén láthatjuk őket nagyobb számban rajzani. A mesterséges fények nagyon erősen vonzzák őket, úgyhogy ilyen nagyon kivilágított hidakon nagyon nagy csapatban láthatóak. Ez egy 4 állomásos természetismereti foglalkozás lesz, és a középpontjában ugye a rába élővilága és az éjszakai életmódú állatok állnak. A program egyébként ingyenes, helyszíni regisztrációhoz kötött, 6 órakor fog kezdődni majd az első állomásnál dr. Kriska György előadása. A második állomásnál pedig ezzel párhuzamosan dr. Szinetár Csaba zoológus fogja a rába víz alatti élőlényeit ismertetni. Interaktív módon be lehet ebbe kapcsolódni, meg fogjuk tekinteni majd közösen a Dunavirágrajzást, ezután pedig sötétedés utáni programokra átvezetjük a résztvevőket a Várkertbe.
1: Határérték feletti aszbesztros koncentrációt mértek a Szentkút fürdő közelében. Pogács Mónika információi következnek.
3: Határérték feletti aszbesztrost koncentrációt mutattak ki a levegőben a Vasvári Szentkút fürdő közelében végzett mérések során. Ezért az önkormányzat lezárta az érintett útszakaszt a gépjármű forgalom elől. Július végén 4 helyszínen vizsgálták a levegő minőségét. A labor eredmények alapján a piac tér parkolójában, a csónakázótónál és a kilátónál a mért aszbesztrost koncentráció a határérték alatt maradt. Míg a Szentkút fürdő közvetlen közelében az út mentén elhelyezett mérőműszerek határérték feletti szennyezettséget jeleztek. A mérési eredmények alapján a korábban a csónakázótónál kihelyezett terelőtáblákat áthelyezték a fürdőhöz vezető híd elé, így az érintett útszakaszra gépjárművel nem lehet behajtani. A korlátozás alól kizárólag a fürdő és a kemping működéséhez szükséges járművek mentesülnek külön engedéllyel. Az önkormányzat közölte, a porzás tartós megszüntetése érdekében megkezdték az érintett út burkolásának műszaki előkészítését. A munkálatok befejezését követően újabb levegővizsgálatot végeznek a helyszínen.
1: Kulturális és közösségi programokkal várják az érdeklődőket szombaton a Vasvári Békenapon. Kihirdetik a borverseny eredményeit. Az ünnepségen Szabó Kocsi Zsuzsanna népdalénekes működik közre. Az esti program a Békeház udvarán folytatódik, ahol tűzivízi látványshow és musical műsor várja a közönséget. A Vasvári Békenap célja, hogy a város történelmi hagyományaira építve közösségi és kulturális programokkal kínáljon kikapcsolódási lehetőséget a helyi lakosoknak és az ide látogatóknak. Szombaton szavazott Tisza parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek, mondta az MTI kérdésére Bújdos Ondra, a frakcióvezető csütörtökön. Elmondta, a hivatalos jelölés határideje jövő hétfő 10 óra, a folyamat ehhez igazodik. A politikus úgy fogalmazott, a jelöltek kiválasztása még folyamatban van, de az a cél, hogy a frakció ülésen több ember közül válasszanak. Bújdos Ondra a neveket nem árult el, közölte ugyanakkor még egyeztetnek arról, hogyan mutatják be államfőjelöltjüket. Hétvégig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpontfejlesztő Központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten fogyatékossággal élő gyerekeket nevelő egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak, közölte az Egyszülős Központ csütörtökön az MTI-vel. A közlemény szerint a legutóbbi adatok alapján Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyerek nevelkedik, közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. Az elszigetelődés megelőzésére és a családi terhek enyhítésére jött létre a Csillagpont, legfeljebb 16 éves sérült gyerekeket nevelő családok számára teljesen térítésmentesen biztosítanak egyéni és csoportos gyógypedagógiai foglalkozásokat, mozgásfejlesztést, valamint kiegészítő terápiákat. Tengeralatti elektromos vezeték telepítése kezdődött Spanyolország és Franciaország között a Vizcayai öbölben, közölte a spanyol villamos energiahálózat üzemeltetésért felelős vállalat. A cég tájékoztatása szerint a hét elején indult munkálatok több szakaszban zajlanak jövő nyárig. A villamos energia összeköttetés 2028-tól működhet a két ország között, az átviteli kapacitása jelenlegi 2800 megawattról 5000 megawattra nő.
0: Sporthírek.
1: Mányoki Attila második helyen fejezte be a 119 éves múltra visszatekintő Boston Light elnevezésű úszóversenyt. Mányoki kiemelte, 2024-ben már a helyszínen volt, de akkor az időjárás közbeszólt és nem startoltatták el a mezőnyt, így most boldog, hogy ennyi várakozás és bizonytalanság után sikeres teljesítője lett a világ legelső hivatalos úszóversenyének.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma érkezik a felfrissülést hozó hidegfront, a napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre nem számíthatunk. Az északi szél többfelé megerősödik, enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 28 fok körül alakul.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
0: 3 nap az őrség szívében, ahol leteszed a telefont és újra önfeled lehetsz, mint gyerekként. Nappal kreatív műhelyek és játékos programok, kosárfonás, vetélkedő, estére feltörekvő alterzenekarok, köztük a Hűvös vagy a Szajanoé és Moldvai Táncház. Ez a Szatta Fest, egy önkéntes alapon szervezett közösségi fesztiváltábor. Nem a bulié a főszerep, hanem a kiszakadásé. Augusztus 27-30, Szatta. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirakó

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Szemtanúkat keresnek a körmendi rendőrök. Programkavalkáddal várja az érdeklődőket a körmendi napok. Negyed százados a Hétrétország. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szemtanúkat keres a körmendi rendőrkapitányság egy július 25-én történt közlekedési baleset ügyében. A gyanú szerint egy kerékpáros a Rákóczi utcával párhuzamosan a járdán, a 13-as szám és az aluljáró közötti szakaszon elsodort egy gyalogost, aki elesett és megsérült. A rendőrség kéri, hogy aki látta az esetet, vagy érdemi információval rendelkezik, az jelentkezzen a körmendi rendőrkapitányságon, vagy a 112-es segélyhívón. Programkavalkáddal várják az érdeklődőket a körmendi napokra. Idén augusztus 18 és 22 között rendezik a programot. A rendezvény sorozat 18-án Kékesi Gábor szobrászművész kiállításával kezdődik a Városi Kiállítóteremben. A program középpontjában augusztus 19-én a történelmi hagyomány őrzés áll. A Szent István napi ünnepséget este a Rába parton tartják, ahol harangszó, galambröptetés, ünnepi beszéd és az új kenyér megáldása szerepel a programban. Az esti csónakfelvonulás, a 63. Rába parti tűzijáték, nemzetközi néptáncgála, valamint könnyű zenei koncertek zárják. Augusztus 20-án családi és szórakoztató programok várják az érdeklődőket a Batthyány kastély udvarán. A körmendi napok programjai augusztus 21-én Várkert mozi szabadtéri vetítésével zárulnak. A tartós hűség és a csapadékhiány miatt a vadásztársaságoknak folyamatosan pótolniuk kell az ivóvizet a vadállatok számára Vasvár megye erdeiben, közölte az Országos Magyar Vadászkamara Vármegyei Szervezetének elnöke. Gagyi István elmondta, a tartós szárazság következtében több természetes vízforrás és kisebb vízfolyás kiszáradt, ezért naponta járják az erdőket, lajtos kocsikkal szállítanak vizet, feltöltik az itatókat, valamint mélyítik a dagonyákat, hogy azok minél tovább megtartsák a vizet. Fontos, hogy a vadállatok természetes élőhelyükön jussanak elegendő vízhez, különben elhagyják az erdőt és lakott területen kereshetnek vizet. Indul hétvégén a jubileumi Hétrétország. Az őrség legnagyobb kulturális program sorozata idén ünnepli 25. születésnapját. A minden eddiginél hosszabb, 15 napon át zajló forgatag repertoáriában színház, zene, film, kiállítások és nyitott porták is szerepelnek. A szombaton kezdődő fesztivál kínálata az elmúlt negyed század egyfajta számadása lesz, fogalmazott Csíhi Péter főszervező, Hétrétország megálmodója.
2: Pontosan kétszer olyan hosszúra tervezzük az idén, mint ahogy korábban bármikor volt, és ennek az az oka, hogy a 25. jubileumi alkalmat szerettük volna így hangsúlyossá tenni. Van egy megálló, amikor ünnepelhetünk, és nézzünk körül, hogy hova jutottunk, és vajon merre felé lehet tovább menni. Két hetes programba olyan partnereket próbáltam bevonni, akikben megvan a bizodalom, hogy akár a jövőben is tovább tudják vinni a Hétrétország eddigi hagyományát.
1: 25. alkalommal rendezik meg a Halmai Kupát a Sárvári fürdőúszodájában. Délvasi körmendi nevezőket is várnak az amatőr úszók számára kiírt versenyre. Szombaton 14 órakor kezdődik a megmérettetés, ahol a résztvevők 50 méteres távon bizonyíthatnak, tájékoztatott Kis Julianna, a fitness és kalandpark szervező.
3: Megrendezésre kerül a tavaly első körben nálunk itt a Halmai úszókupát visszahívtuk, és újra lesz úszóverseny, tehát mindenki, aki most mindegy, hogy felnőtt vagy gyerek, lány vagy fiú, le tud úszni 50 métert, ami azt jelenti, hogy a mi úszodánkban az két hossz, hiszen 25 méteres a medence. Buzdítom, hogy induljon el ezen az úszókupán, itt nem kell élsportolónak lenni, itt magáért az úszás, a mozgás öröméért érdemes már elindulni. Nevezni már déltől lehet, a verseny pedig 2-kor indul, tehát lesz gyerek és felnőtt kategória, azon belül pedig fiú és lány, vagy nő és férfi, és mindenki kap oklevelet, és az első 3 helyezettek pedig kapnak egy kis ajándékot is.
1: Megkezdődtek a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga korrekcióját előkészítő konzultációk, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter Facebook oldalán, jelezve első lépésként megújították az érettségi tételeit előkészítő bizottságot. Lanner Judit azt írta, az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is újra gondolják és megújítják. tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat, hogy a Radírozzuk ki a különbségeket kampányuk keretében olyan családokat támogasson, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés, közölte a Szeretetszolgálat az MT-vel. Azt írták, a Magyar Református Szeretetszolgálat augusztus 10-ig várja az új, vagy jó állapotú tárgyi adományokat országos gyűjtőpontjain. Elsősorban iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanszfelszereléseket fogadnak. 14. Leó pápa november 6 és 17 között Uruguayban, Argentínában és Peruban tesz apostoli látogatást, jelentette be Matteo Bruni, szentszéki szóvivő. A tavaly májusban megválasztott egyház főnek ez lesz a 6. nemzetközi útja, és a 12 napos apostoli látogatása az eddigi leghosszabbnak számít. A 3 dél-amerikai országot érintő utazás utolsó állomása Peru, amely a pápa második hazájának számít. Több mint 20 évig szolgált Peruban, és perui állampolgárságot is szerzett.
0: Sporthírek.
1: Betlehem Dávid ezüstérmet nyert a nyíltvízi úszók 5 kilométeres verseny számában a párizsi Európa-bajnokságon. Betlehem így a második ezüstjét szerezte a francia fővárosban zajló EB-n, míg Rasovszky Kristóf címvédőként a 7. helyen csapott célba, Kovács Cseres pedig 21. lett.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma érkezik a felfrissülést hozó hidegfront, a napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre nem számíthatunk. Az északi szél többfelé megerősödik, enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 28 fok körül alakul.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra ár

0: 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén. Hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
1: Töltsd a nyári szünetet a pöröskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
2: A málna.
1: És melyik a legízesebb?
2: A szamóca.
1: És melegben a legjobb szomjoltó?
2: A citrusmix.
1: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pöröskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pöröskei, a családi szörp.
3: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot. Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun and Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a La Terrazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun and Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
4: Reklámot hallottak.
5: És most.
4: A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Dercsényi Orsival, a Muse Fun and Wellness program igazgatójával beszélgetünk. Mielőtt rátérnénk az e-heti programokra, az országosan kialakult aszályos idő és a megnövekedett víz- és energiafelhasználás miatt milyen intézkedéseket tesz a Muse körben, Dám?
2: Szeretnénk megnyugtatni vendégeinket, hogy a Muse Resort a kialakult helyzetben természetesen mindent megtesz az energia és vízfogyasztás csökkentése érdekében. Folyamatosan optimalizáljuk rendszereink működését, kiemelt figyelmet fordítunk a takarékos és felelős üzemeltetésre, miközben vendégeink kényelme és szolgáltatásaink színvonala továbbra is az elsődleges számunkra.
1: Emellett egy újabb mozgalmas hét zajlik a Muse Fun and Wellness Parkban. Milyen programokkal várjátok a vendégeket augusztus 9-ig?
2: Elindult a Muse Splash gyerektáborunk, amely péntekig tart. Emellett természetesen fürdő vendégekről se feledkezünk meg. Hétköznapokon minden nap habpartival várjuk a kicsiket és nagyokat.
1: A heti akció ezúttal a Muse Passporthoz kapcsolódik. Mit lehet erről tudni?
2: Minden vendég, aki augusztus 3 és 9 között igényel Muse Passportot, automatikusan részt vesz a napi nyeremény sorsolásunkon. Minden nap kisorsolunk egy egyszemélyes fürdőbelépőt, a nyertes nevét pedig másnap délelőtt tesszük közzé Facebook oldalainkon. A Muse Passport a wellness recepción igényelhető, és ráadásul az igénylés nincs vásárláshoz kötve.
1: A kertmozi is folytatódik?
2: Igen, ezen a héten két magyar közönség kedvenccel készülünk. Szerdán a Made in Hungária, szombaton pedig a Kincsem című filmet vetítjük le a Lateradzán. Igazi nyári esti kikapcsolódásra számíthatnak a vendégek.
1: Péntek estére egy különleges rendezvényt szerveztetek. Meg tudjátok tartani a jelenlegi energiahelyzetben?
2: Sajnos a péntek estére tervezett beach ball partit nem tudjuk megtartani. Felelős döntést kellett hoznunk, ezért most a fogyasztás csökkentését és a biztonságos, fenntartható működést helyezzük előtérbe. Tudjuk, hogy sokan várták az eseményt, ezért köszönjük vendégeink megértését és együttműködését. A pénteki agárdi pálinka, gin és rum kóstolót azonban megtartjuk. Turnusonként legfeljebb 12 fő részvételével. Külsős vendégeink az aznap megváltott, egésznapos fürdőjeggyel díjmentesen vehetnek részt rajta. Előzetes regisztráció viszont szükséges a sales@museresort.com e-mail címen. Szombaton 9 órától lesz jóga a Zenkertben, délután pool party DJ Mateóval, szombaton és vasárnap pedig habpartival készülünk.
1: Hol találjuk meg a részletes információkat?
2: Az aktuális programokat, időpontokat és az esetleges változásokat a Muse Fun and Wellness Facebook oldalán lehet követni. Érdemes figyelni bennünket, hiszen ezen a héten is minden nap történik valami. Várunk mindenkit szeretettel a Muse-ban.
1: Dercsényi Orsit, a Muse Fun and Wellness program igazgatóját hallottuk.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Új növényekkel árnyékolt pihenőhely készülhet Görmenden. Interaktív programok a rába virágzáskor. Határérték feletti aszbesztros koncentrációt mértek a Szentkút fürdő közelében. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új növényekkel árnyékolt pihenőhely kialakítására nyert támogatást Görmend az Energia Klub szakpolitikai intézet pályázatán. A fejlesztés a Top Heat Hú projekt keretében valósulhat meg, és a belvárosban a víz természetes hűtő hatását használnák ki. A végleges műszaki megoldás nem előre meghatározott, hanem műholdas és drónos felszíni hőmérséklet mérések, valamint a helyi lakosság véleménye alapján alakul ki. A tapasztalatok összegyűjtésére egy online kérdőívet is létrehoztak. A rába különleges élővilágával ismerkedhetnek meg az érdeklődők szombaton este a Görmendi Bárkaháznál és a Várkertben. Az Őrségi Nemzeti Park szakemberei interaktív bemutatókkal, vízparti foglalkozásokkal, éjszakai lepke és denevérlessel készülnek. A program csúcspontja a Dunavirágok rajzásának közös megfigyelése lesz a régi Rába hídnál, mondta a rádiónknak Szaká Bianka, a Nemzeti Park koordinátora.
4: Dunavilágok rajzását fogjuk majd megfigyelni közösen. Ugye a kérészek közé tartoznak, a Rábában is régóta jelen vannak. Július-augusztus környékén láthatjuk őket nagyobb számban rajzani. A mesterséges fények nagyon erősen vonzzák őket, úgyhogy ilyen nagyon kivilágított hidakon, nagyon nagy csapatban láthatóak. Ez egy 4 állomásos természetismereti foglalkozás lesz, és a középpontjában ugye a Rába élővilága és az éjszakai életmódú állatok állnak. A program egyébként ingyenes, helyszíni regisztrációhoz kötött, 6 órakor fog kezdődni majd az első állomásnál dr. Kriska György előadása. A második állomásnál pedig ezzel párhuzamosan dr. Szinetár Csaba zoológus fogja a Rába víz alatti élőlényeit ismertetni. Interaktív módon be lehet ebbe kapcsolódni, meg fogjuk tekinteni majd közösen a Dunavilágrajzást, ezután pedig sötétedés utáni programokra átvezetjük a résztvevőket a Várkertbe.
3: Határérték feletti aszbesztros koncentrációt mértek a Szentkút fürdő közelében. Pogács Mónika információi következnek.
5: Határérték feletti aszbesztrost koncentrációt mutattak ki a levegőben a vasvári Szentkút fürdő közelében végzett mérések során. Ezért az önkormányzat lezárta az érintett útszakaszt a gépjármű forgalom elől. Július végén 4 helyszínen vizsgálták a levegő minőségét. A labor eredmények alapján a piac térparkolójában, a csónakázótónál és a kilátónál a mért aszbesztrost koncentráció a határérték alatt maradt. Míg a Szentkút fürdő közvetlen közelében az út mentén elhelyezett mérőműszerek határérték feletti szennyezettséget jeleztek. A mérési eredmények alapján a korábban a csónakázótónál kihelyezett terelőtáblákat áthelyezték a fürdőhöz vezető híd elé, így az érintett útszakaszt a gépjárművel nem lehet behajtani. A korlátozás alól kizárólag a fürdő és a kemping működéséhez szükséges járművek mentesülnek külön engedéllyel. Az önkormányzat közölte, a porzás tartós megszüntetése érdekében megkezdték az érintett út burkolásának műszaki előkészítését. A munkálatok befejezését követően újabb levegővizsgálatot végeznek a helyszínen.
3: Kulturális és közösségi programokkal várják az érdeklődőket szombaton a vasvári békenapon. Kihirdetik a borverseny eredményeit. Az ünnepségen Szabó Kocsi Zsuzsanna népdalénekes működik közre. Az esti program a Békeház udvarán folytatódik, ahol tűzivízi látványshow és musical műsor várja a közönséget. A vasvári békenap célja, hogy a város történelmi hagyományaira építve közösségi és kulturális programokkal kínáljon kikapcsolódási lehetőséget a helyi lakosoknak és az ide látogatóknak. Szombaton szavazott Tisza parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek, mondta az MTI kérdésére Bújdos Ondra, a frakcióvezető csütörtökön. Elmondta, a hivatalos jelölés határideje jövő hétfő 10 óra, a folyamat ehhez igazodik. A politikus úgy fogalmazott, a jelöltek kiválasztása még folyamatban van, de az a cél, hogy a frakció ülésen több ember közül válasszanak. Bújdos Ondra a neveket nem árult el, közölte ugyanakkor még egyeztetnek arról, hogyan mutatják be államfőjelöltjüket. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpontfejlesztő Központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten fogyatékossággal élő gyerekeket nevelő egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak, közölte az Egyszülős Központ csütörtökön az MTI-vel. A közlemény szerint a legutóbbi adatok alapján Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyerek nevelkedik, közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. Az elszigetelődés megelőzésére és a családi terhek enyhítésére jött létre a Csillagpont. Legfeljebb 16 éves sérült gyerekeket nevelő családok számára teljesen térítésmentesen biztosítanak egyéni és csoportos gyógypedagógiai foglalkozásokat, mozgásfejlesztést, valamint kiegészítő terápiákat. Tengeralatti elektromos vezeték telepítése kezdődött Spanyolország és Franciaország között a Vizcayai öbölben, közölte a spanyol villamos energiahálózat üzemeltetésért felelős vállalat. A cég tájékoztatása szerint a hét elején indult munkálatok több szakaszban zajlanak jövő nyárig. A villamos energia összeköttetés 2028-tól működhet a két ország között, az átviteli kapacitás a jelenlegi 2800 megawattról 5000 megawattra nő.
0: Sporthírek.
3: Mányoki Attila második helyen fejezte be a 119 éves múltra visszatekintő Boston Light elnevezésű úszóversenyt. Mányoki kiemelte, 2024-ben már a helyszínen volt, de akkor az időjárás közbeszólt és nem startoltatták el a mezőnyt, így most boldog, hogy ennyi várakozás és bizonytalanság után sikeres teljesítője lett a világ legelső hivatalos úszóversenyének.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma érkezik a felfrissülést hozó hidegfront, a napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre nem számíthatunk. Az északi szél többfelé megerősödik, enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 28 fok körül alakul.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
1: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
2: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
3: Ingyenes fesztivál? Igen! Ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Reklámot hallottak.
6: És most
0: a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Töltsd a nyári szünetet a pölöskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
2: A málna.
1: És melyik a legízesebb?
2: A szamóca.
1: És melegben a legjobb szomjoltó?
2: A citrusmix.
1: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pölöskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pölöskei. A családi szörp.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
0: Leteszed a telefont. Újra játszol, alkotsz, feltöltődsz a természetben. Ez a Szatta Fest. Közösségi fesztiváltábor az Őrség szívében. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: 99.8.
4: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Szemtanúkat keresnek a körmendi rendőrök. Programkavalkáddal várja az érdeklődőket a körmendi napok. Negyed százados a Hétrétország. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szemtanúkat keres a körmendi rendőrkapitányság egy július 25-én történt közlekedési baleset ügyében. A gyanú szerint egy kerékpáros a Rákóczi utcával párhuzamosan a járdán, a 13-as szám és az aluljáró közötti szakaszon elsodort egy gyalogost, aki elesett és megsérült. A rendőrség kéri, hogy aki látta az esetet, vagy érdemi információval rendelkezik, az jelentkezzen a körmendi rendőrkapitányságon, vagy a 112-es segélyhívón. Programkavalkáddal várják az érdeklődőket a körmendi napokra. Idén augusztus 18 és 22 között rendezik a programot. A rendezvény sorozat 18-án Kékesi Gábor szobrászművész kiállításával kezdődik a Városi Kiállítóteremben. A program középpontjában augusztus 19-én a történelmi hagyomány őrzés áll. A Szent István napi ünnepséget este a Rába parton tartják, ahol harangszó, galambröptetés, ünnepi beszéd és az új kenyér megáldása szerepel a programban. Az esti csónakfelvonulás, a 63. Rába parti tűzijáték, nemzetközi néptáncgála, valamint könnyű zenei koncertek zárják. Augusztus 20-án családi és szórakoztató programok várják az érdeklődőket a Batthyány kastély udvarán. A körmendi napok programjai augusztus 21-én Várkert mozi szabadtéri vetítésével zárulnak. A tartós hűség és a csapadékhiány miatt a vadásztársaságoknak folyamatosan pótolniuk kell az ivóvizet a vadállatok számára Vasvár megye erdeiben, közölte az Országos Magyar Vadászkamara Vármegyei Szervezetének elnöke. Gagyi István elmondta, a tartós szárazság következtében több természetes vízforrás és kisebb vízfolyás kiszáradt, ezért naponta járják az erdőket, lajtos kocsikkal szállítanak vizet, feltöltik az itatókat, valamint mélyítik a dagonyákat, hogy azok minél tovább megtartsák a vizet. Fontos, hogy a vadállatok természetes élőhelyükön jussanak elegendő vízhez, különben elhagyják az erdőt és lakott területen kereshetnek vizet. Indul hétvégén a jubileumi Hétrétország. Az Őrség legnagyobb kulturális program sorozata idén ünnepli 25. születésnapját. A minden eddiginél hosszabb, 15 napon át zajló forgatag repertoáriában színház, zene, film, kiállítások és nyitott porták is szerepelnek. A szombaton kezdődő köztivál kínálata az elmúlt negyed század egyfajta számadása lesz, fogalmazott Csíhi Péter főszervező, Hétrétország megálmodója.
6: Pontosan kétszer olyan hosszúra tervezzük az idén, mint ahogy korábban bármikor volt, és ennek az az oka, hogy a 25. jubileumi alkalmat szerettük volna így hangsúlyossá tenni. Van egy megálló, amikor ünnepelhetünk, és nézzünk körül, hogy hova jutottunk, és vajon merre felé lehet tovább menni. Két hetes programba olyan partnereket próbáltam bevonni, akikben megvan a bizodalom, hogy akár a jövőben is tovább tudják vinni a Hétvétország eddigi hagyományát.
5: 25. alkalommal rendezik meg a Halmai Kupát a Sárvári fürdőúszodájában. Délvasi körmendi nevezőket is várnak az amatőr úszók számára kiírt versenyre. Szombaton 14 órakor kezdődik a megmérettetés, ahol a résztvevők 50 méteres távon bizonyíthatnak, tájékoztatott Kis Julianna, a fitness és kalandpark szervező.
7: Megrendezésre kerül a tavaly első körben nálunk itt a Halmai úszókupát visszahívtuk, és újra lesz úszóverseny, tehát mindenki, aki most mindegy, hogy felnőtt vagy gyerek, lány vagy fiú, le tud úszni 50 métert, ami azt jelenti, hogy a mi úszodánkban az két hossz, hiszen 25 méteres a medence. Buzdítom, hogy induljon el ezen az úszókupán, itt nem kell élsportolónak lenni, itt magáért az úszás, a mozgás öröméért érdemes már elindulni. Nevezni már déltől lehet, a verseny pedig 2-kor indul, tehát lesz gyerek és felnőtt kategória, azon belül pedig fiú és lány, vagy nő és férfi, és mindenki kap oklevelet, és az első 3 helyezettek pedig kapnak egy kis ajándékot is.
5: Megkezdődtek a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga korrekcióját előkészítő konzultációk, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter Facebook oldalán, jelezve első lépésként megújították az érettségi tételeit előkészítő bizottságot. Lanner Judit azt írta, az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is újra gondolják és megújítják. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretett Szolgálat, hogy a Radírozzuk ki a különbségeket kampányuk keretében olyan családokat támogasson, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés, közölte a Szeretett Szolgálat az MT-vel. Azt írták, a Magyar Református Szeretett Szolgálat augusztus 10-ig várja az új, vagy jó állapotú tárgyi adományokat országos gyűjtőpontjain. Elsősorban iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanszfelszereléseket fogadnak. 14. Leó pápa november 6 és 17 között Uruguayban, Argentínában és Peruban tesz apostoli látogatást, jelentette be Matteo Bruni, szentszéki szóvivő. A tavaly májusban megválasztott egyház főnek ez lesz a 6. nemzetközi útja, és a 12 napos apostoli látogatás az eddigi leghosszabbnak számít. A 3 dél-amerikai országot érintő utazás utolsó állomása Peru, amely a pápa második hazájának számít. Több mint 20 évig szolgált Peruban, és perui állampolgárságot is szerzett.
4: Sporthírek.
5: Betlehem Dávid ezüstérmet nyert a nyíltvízi úszók 5 kilométeres verseny számában a párizsi Európa-bajnokságon. Betlehem így a második ezüstjét szerezte a francia fővárosban zajló EB-n, míg Rasovszky Kristóf címvédőként a 7. helyen csapott célba, Kovács Cseres pedig 21. lett.
4: Időjárás jelentés.
5: Ma érkezik a felfrissülést hozó hidegfront, a napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre nem számíthatunk. Az északi szél többfelé megerősödik, enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 28 fok körül alakul.
4: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend.

rengeteg látható következménye van a hőségnek. Brutális nyomot hagyott a mostani forró időszak a mezőgazdasági területeken, de a gyümölcsösök és az erdők is szomjaznak. A számok igazolják, csapadék szempontjából rendkívüli volt például a július, de annak mondható eddig az egész év. Vajon meddig marad víz nélkül a Kárpát-medence, és ad-e némi felfrissülést számunkra ez a hétvége, tartogat-e egyáltalán ilyet a mostani gyenge hidegfront? Ezekre a kérdésekre próbálunk válaszokat találni, és hozzuk a részletes középtávú prognózist is ebben az órában Pétervári Tiborral, a Hungaromet vasi észlelőjével, itt a Körmend FM-en. Tartsanak velünk!

0: mindenki érezte, hogy forró volt a július, de nem a 40 fok közeli értékek a legdurvább rekordok. Térségünkben csak nem négyszer több víz párolgott el a földekből, mint amennyi eső lehullott. Ez nem csak júliusra, hanem az egész nyárra igaz. Vajon mit árulnak el a nemrég összegzett júliusi számok, és milyen következményekkel számolhatunk, ha nem jön belátható időn belül áztató eső? Ezekről is beszélgetünk rögtön Pétervári Tiborral, a Hungaromet szombathelyi észlelőjével, aki itt van velünk a vonalban. Szia! Sokkoló adatokat hozott a július, a jól sejtem megdöbbentő számokkal is szolgálsz nekünk ma, de mindenek előtt nézzük gyorsan a prognózist. Van némi esélyünk a felfrissülésre, hiszen egy hideg front érít minket most ezekben a napokban, hoz-e bármiféle enyhülést a forróságban?
1: Szervusz Balázs, szép napot mindenkinek! Hát valóban érint minket egy hideg front, és ezáltal instabilizálódik a légkör, ezért vannak a hőzivatarok, illetve várható, de inkább elszórt jelleggel többségében az Alpok fölött alakulnak ki, illetve itt a közép-európai hegységekben bárhol, tehát a Tátra vidéken, a Kárpátok fölött, bár ezeket nagyon szépen lehet látni napközben a radaron, amikor megjelennek ezek a fehér pacnik a hegyek fölött, ugye ez az üllője, a zivatar felhőnek magasra törő, és hát az a baj, hogy ezekből kevés jut a sík területekre zömmel, mivel nagyon lassú a mozgásuk, nem egy aktív, gyorsan mozgó hidegfronthoz kötődnek, ezért azt a ott helyben le is esnek, inkább az Alpok környékén, illetve hegyvidékek környékén lesznek nagyobb mennyiségek. A síkvidéken, itt a Kárpát-medencében pedig különösen ezen a felforrósodott területen, hát eléggé magason is képződnek, tehát a felhő alapja is már magason képződik, és hát inkább nem sok csapadékot várnak belőle a modellek, inkább csak ilyen gócokba, kis területen, azt mondom, szerencsés területeken lehet belőle a pénteki vagy a szombati napon, és aztán vasárnapra ez már gyakorlatilag el is tűnik, újra szárazabb levegő érkezik fölénk. Hát azért az előző napokéhoz mérten a péntek, szombat olyan 8-10 fokkal is hűvösebb lesz, de hát ezt csak nagyon idézőjelesen mondom. Hát a 39 fok környéki maximumokhoz, amik voltak az előző napokban, egy ilyen 28-29 környéki maximumok lesznek, de már vasárnaptól aztán ismét ilyen emelkedő tendencia látszik a jövő hétre is. Úgyhogy azért én szkeptikus vagyok a csapadékban, és hát a jövő képet nézve is, még azt a jövő hetet is szerintem a növényzetnek, hát nem tudom hogyan, de valahogy át kéne vészelni, de ezért tapasztalásom az, hogy napról napra egyre siralmasabb képet mutat így a mező, ahogy járok kelek, tehát egy nap után is sokkal több a száraz növényzet, főleg kukoricába venni észre, aki azért jó szemmel nézi a növényzetet, ez láthatja, hogy először csak az alja sárgul, aztán a csövéig, azok is kezdenek lefordulni már, tehát ez még éretlen cső, kicsik és fejletlenek a szemek, de már szárad meg, keletebbre pedig már szerintem arról le is tettek, hogy valamiféle kukoricát aratnak, legfőjebb az öntözött helyeken.
2: Mindig lesz egy szem,

0: esett. Mit jelenthet ez még konkrétan a földeknek? Emlékszel egyáltalán hasonló nagy mértékű szárazságra, ekkora a szájra, mint ami az idei esztendőnket kíséri?
1: Hát ugye a csapadékban voltak hasonló esetek, a 2000-es évek elején is volt, amikor 2003-2003-as évben, akkor épp a Balaton volt erősebben érintett, tehát annak volt alacsonyabb a vízszintje, tehát ugye az is csökken folyamatosan, de azért még élvezhető a víz mennyiség, meg hát a kutakban emlékszem azért akkor is lecsökkent, volt, ahol teljesen kiszáradtak az ilyen ásott kutak is, a régi ásott kutak, teszem azt egy ilyen régi falusi temetőben sok helyen, meg hát a fákon is látszik már egyébként a mélység, amiknek a gyökere mélyebben van, hogy dobják el a leveleiket, mintha ősz lenne, sárgulnak és összefonnyadnak a levelek. Nem csak a ilyen nyárfa, ami nyilván vízigényes, ők már szinte lekopaszottak, de már a gyümölcsfákon is látszik ez a kertekben, cseresztyefán is. És hát ugye rajta a termés a szilván körtén, az még vízigényes, elviszi a vizet, így a növény éppen hogy csak leterem, aztán szerintem erre az évre már a levelét is kezdi majd el dobni. Hát ők is a túlélésen működnek, tehát a fák. De hát ha beszélgettem Szeged környékén kollégával, aki mondja, hogy az erdők is záradnak ki nagy ütembe. A növényeknél a vetett kultúrákban meg az is baj, hogy ugye túl meleg a föld, szó szerint, hát most már napok óta este 8 környékén ilyen 32-33 fokos a 10 centis talajhőmérsékletmérőnk. Tehát ott már a gyökérszinten is 32-33 fok esti órákban, és ugye ez lassan adja le a föld, de ez így egymás gerjesztő folyamat. Ugye minél szárazabb a talaj, annál gyorsabban melegszik föl. Ugye azt az szintén az eső, különösen egy ilyen zápor, zivataros csapadék, ami meglehetősen hideg víz, a nagy mennyiségbe átáztatná, egyszerre csökkenne a talajhőmérséklet is, és ezáltal a gyökerek is jobban éreznék magukat. Meg hát a kiskertekben is szerintem most már varázslat valamit előállítani ebben ezekben a körülmények között. Pláne amikor még öntözni se lehet, de hát ez már egy teljesen reménytelen folyamat.

0: nagyon várja mindenki az esőt, neked pláne a felfrissülést. A szakemberek szerint már egy-egy zápor sem jelentene valódi megoldást a hatalmas asszályra. Az ország nagy részén hónapok óta halmozódik a csapadékhiány, erről is szóltunk az imént Pétervári Tiborral, itt van velünk továbbra is a vonalban a Hungaromet vasi szuperészlelője. A föld annyira kiszáradt, hogy a lehulló víz egy része már el sem jutna a mélyebb rétegekbe, lehet, hogy villámárvizek is keletkeznének egy-egy nagyobb zivatar esetében. A legfontosabb feladat tehát most már nem csak az esővárás, hanem a meglévő víz megtartása is lenne, márha van még egyáltalán víz a talajban. Egyre gyakrabban kerül szóba amúgy is a víz visszatartás, de hát erről majd egyszer később. Most nézzük azt, hogy mennyi lehet a talajban, mennyi hiány belőle. A július milyen adatokat hozott az eső szempontjából, és az elmúlt hónapok, az idei esztendő mekkora hátrányban van eddig?
1: Ilyenkor már azért ilyen 400-450 milliméternek kellene itt lenni az éves csapadéknak. Az őrségi területeken, meg Nyugat-Zalába, meg már bőven 500 fölött, mert hát nyilván azok az ország egyik legcsapadékosabb része az őrség, illetve az a nyugat-zalai, meg a dráva menti részek. És hát ugye nálunk helyett a 400 környéke helyett most ilyen 250-260 van éppen, de még ebben mi szerencsések is vagyunk, hisz július 1-én volt egy ilyen nagy zivataros lánc, ami éppen itt a környékünkön ment át, hát ezért lett csak 45 környékén a csapadék, de abból a 45 milliméterből, ami júliusban hullott összesen, 30 milliméter, vagy még több elsejé hullott, tehát gyakorlatilag azt követően már csak egyszer volt 5 milliméter meghaladó komolyabb csapadék. Egyébként sok csapadékos nap volt, amikor lehetett észlelni elsővel záporcseppeket 14 napon, de ez mind jelentéktelen, tehát ami gyökérszintre el nem érő csapadék volt, és hát ugye ez az átlagos csapadék 80 milliméter, ehelyett van ez a 45, ez 58%, de mondom, ebben erősen van az, hogy ennek a zöme elsőjé hullott. És aztán az őrségben, meg Zala nyugati területein 100 milliméter ez az átlag júliusban. Úgyhogy ettől mindenhol elmaradtak, mert én az őrségben konkrétan Rábagyarmatot tudom, ott is 42 milliméter volt, ott a kollégám ráadásul nagy gombász, hát ennek a híre pora nincs gombának, még illata sincs, pedig olyan ember, aki már a gombas porának, mikor jön elő, megérzi az illatát, és mondja mindig, hogy 4-5 nap múlva lesz gomba, hát ez mostanában nem következik be, és hát például Észak-Vas megyében a Kőszegi hegy környékén is már 40 alatt volt, és Peresznye, ami szintén ott van a határ mellett, közel a Kőszegi hegységhez 24 mm mért egész júliusban. De hát a keleti részeken pedig a Békés megyében a 20-at nem ért el, a román határnál pedig sok helyen van, ahol 5 mm se hullott, de ez pont a szegedi kollega mondta, hogy valahol nem is mértek júliusban csapadék, és még sokkal melegebb volt a havi közép is. Hát az utóbbi napokban pedig Szegeden például a napi átlag hőmérséklet szisztematikusan 30 fok fölött volt. Na itt Szombathelyen ez csak ilyen 28-29 maximum a napi átlag. De hát ez is egy extrém, mert ugye ilyen 21-22 kéne lenni normál esetben ilyenkor a havi közép hőmérsékletnek is, meg a napinak is. Tehát azért a 20. századról tudjuk, hogy igen ritkán emelkedett itt a nyugati végeken 20 fok fölé a nyári hónapok középhőmérséklete is. Épp a június, ami a legtöbbet melegette, csak 18 fok körüli átlagot mutatott. Most pedig az utóbbi 20 évben már 22 fok közelében van. Tehát a legtöbbet a június melegedett. Tehát mindenféle téren ezért ez rendkívül szokatlan. És hát ez a 260 mm, amit eddig lehullott, hát ez is azért látszik. És igaz, hogy az öme ennek május-júniusban, illetve július elsői csapadékkal ugye 160, mert itt a kritikus az volt, hogy március-áprilisban nagyon kevés volt, és onnan indította már meg ezt az egész folyamatot, ez a száraz március-április, tehát ez egy hosszan gyűrűző, egymás gerjesztő folyamat, és hát ugye most még erre rátett ez a nagyon meleg augusztus eleje, még egy sebb csapadék nem hullott, és ha jól nézem a modelleket, a jövő héten is még ki kell tartani, mert itt már kettől akár 35 fok fölé is mehet, de a legtöbb modell 30-35 közé várja a maximumokat egész hétre szinte.

0: egy hideg front ugyan, de ez a mostani lehűlés olyan lesz, mint egy rövidke reklámszünet egy hosszabb film közepén, vagy mint nálunk a nagy zenefolyamban, azok az icipici kis reklámblokkok. Egy kicsit feléregezhetünk ugyan, de aztán a történet hamar folytatódik. Beszéltünk már erről is Pétervári Tiborral, a Hungaromet helyi észlelőjével, akivel most folytatjuk. Méghozzá a prognózissal, a hétvégén most pontosan mennyire fog mérséklődni a hőség, melyik nap mire számíthatunk, és mennyire tér vissza nagyon gyorsan a forróság, mert hát az előzőkben kiderült, a nyár még korán sem mondta ki az utolsó szót. Lesz olyan reggelünk vagy hajnalunk, amikor átszellőztethetjük a lakást?
1: Hát ugye belvárosokban nem nagyon volt erre, mondták külterületeken azért nagy volt a ringas, mert így itt nálunk 17 körül voltak a minimumok, de ez csak pár óra volt, nagyjából ilyen 3 és 6 óra között, amikor 20 alá ment, és aztán már 8 órakor a legtöbbször 25 fok volt, úgyhogy ez most is így lesz, mivel szél is lesz, tehát pénteken és szombaton északira fordul az áramlás, megélénkül, meg is erősödhet az észak-észak-keleti szél, ezért lehet húzatot csinálni, de ugye a szél miatt most pont majd nem fog úgy lehűlni éjszaka, de nyilván nem lesz kisugárzás, nem lesz csendes az idő, felhősebb is lesz az ég pénteken, tehát mindenképpen azért, mivel több lesz a felhő, szeles lesz az idő, jobban ki lehet bírni külső területeken is, tehát ezt a 27-28 fokot, ami lesz pénteken is, hát ezt a 29-30 szombaton a szélbe, felhősebb időben azért kibírható lesz, de ez más esetben egy meleg nyári időnek számít egyébként ez is. Tehát ugye 25 fölött minden nyári napnak számít, úgyhogy ez nem változik, és hát vasárnap meg már megint kevés felhő, sok napsütés, leáll majd a szél is, aztán kezdődik ez az anticiklonos helyzet, amit már sajnos megszoktunk az előző napokban.
0: Annak látod-e a végét?
1: Hát én úgy látom, most ez megint tolódik az egész, és a hosszú távú modellek egyébként 22-ig látni most el igazándiból. Azért ott már biztatok a nyugati végekre, csak nagyon későn fog érkezni az a csapadék, az a véleményem. Ott már látszik, inkább 16-17-e után. Tehát ez a 20-ai az érdekes egy dolog egyébként, hogy gyakran hoz ilyen változást, és hát most lehet, hogy megint az fogja meghozni a hűvösebb időt, illetve már a csapadékot is. Tehát szinte azért hidegre nem kell számítani, azért nem kell attól félni, de bár ugye most ennyire hozzászokunk, ha lehet esetleg ehhez a meleghez, ott már szerintem a 23-24 fokba néhányan fázni fognak.
0: Bár csak így lenne, gondolhatjuk ezt most sokan, minél hamarabb. Kitartás mindenkinek akkor még legalább egy hétig, hiszen biztos, hogy marad velünk a rekkenő hőség. Köszönjük az infókat!
1: Köszönöm szépen, mindenkinek legjobbakat!

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Új növényekkel árnyékolt pihenőhely készülhet Görmenden. Interaktív programok a rába virágzáskor. Határérték feletti aszbesztos koncentrációt mértek a Szentkút fürdő közelében. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új növényekkel árnyékolt pihenőhely kialakítására nyert támogatást Görmend az Energia Klub szakpolitikai intézet pályázatán. A fejlesztés a Top Heat Hú projekt keretében valósulhat meg, és a belvárosban a víz természetes hűtő hatását használnák ki. A végleges műszaki megoldás nem előre meghatározott, hanem műholdas és drónos felszíni hőmérséklet mérések, valamint a helyi lakosság véleménye alapján alakul ki. A tapasztalatok összegyűjtésére egy online kérdőívet is létrehoztak. A rába különleges élővilágával ismerkedhetnek meg az érdeklődők szombaton este a Görmendi Bárkaháznál és a Várkertben. Az Őrségi Nemzeti Park szakemberei interaktív bemutatókkal, vízparti foglalkozásokkal, éjszakai lepke és denevérlessel készülnek. A program csúcspontja a Dunavirágok rajzásának közös megfigyelése lesz a régi Rába hídnál, mondta a rádiónknak Szaká Bianka, a Nemzeti Park koordinátora.
2: Dunavirágok rajzását fogjuk majd megfigyelni közösen. Ugye a kérészek közé tartoznak, a Rábában is régóta jelen vannak. Július-augusztus környékén láthatjuk őket nagyobb számban rajzani. A mesterséges fények nagyon erősen vonzzák őket, úgyhogy ilyen nagyon kivilágított hidakon nagyon nagy csapatban láthatóak. Ez egy 4 állomásos természetismereti foglalkozás lesz, és a középpontjában ugye a rába élővilága és az éjszakai életmódú állatok állnak. A program egyébként ingyenes, helyszíni regisztrációhoz kötött, 6 órakor fog kezdődni majd az első állomásnál dr. Kriska György előadása, a második állomásnál pedig ezzel párhuzamosan dr. Szinetár Csaba zoológus fogja a rába víz alatti élőlényeit ismertetni. Interaktív módon be lehet ebbe kapcsolódni, meg fogjuk tekinteni majd közösen a Dunavirágrajzást, ezután pedig sötétedés utáni programokra átvezetjük a résztvevőket a Várkertbe.
1: Határérték feletti aszbesztos koncentrációt mértek a Szentkút fürdő közelében. Pogács Mónika információi következnek.
3: Határérték feletti aszbeszt rost koncentrációt mutattak ki a levegőben a Vasvári Szentkút fürdő közelében végzett mérések során. Ezért az önkormányzat lezárta az érintett útszakaszt a gépjármű forgalom elől. Július végén 4 helyszínen vizsgálták a levegő minőségét. A labor eredmények alapján a piac tér parkolójában, a csónakázótónál és a kilátónál a mért aszbeszt rost koncentráció a határérték alatt maradt. Míg a Szentkút fürdő közvetlen közelében az út mentén elhelyezett mérőműszerek határérték feletti szennyezettséget jeleztek. A mérési eredmények alapján a korábban a csónakázótónál kihelyezett terelőtáblákat áthelyezték a fürdőhöz vezető híd elé, így az érintett útszakaszra gépjárművel nem lehet behajtani. A korlátozás alól kizárólag a fürdő és a kemping működéséhez szükséges járművek mentesülnek külön engedéllyel. Az önkormányzat közölte, a porzás tartós megszüntetése érdekében megkezdték az érintett út burkolásának műszaki előkészítését. A munkálatok befejezését követően újabb levegővizsgálatot végeznek a helyszínen.
1: Kulturális és közösségi programokkal várják az érdeklődőket szombaton a Vasvári Békenapon. Kihirdetik a borverseny eredményeit. Az ünnepségen Szabó Kocsi Zsuzsanna népdalénekes működik közre. Az esti program a Békeház udvarán folytatódik, ahol tűzivízi látványshow és musical műsor várja a közönséget. A Vasvári Békenap célja, hogy a város történelmi hagyományaira építve közösségi és kulturális programokkal kínáljon kikapcsolódási lehetőséget a helyi lakosoknak és az ide látogatóknak. Szombaton szavazat is a parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek, mondta az MTI kérdésére Bújdos Andrá, a frakcióvezető csütörtökön. Elmondta, a hivatalos jelölés határideje jövő hétfő 10 óra, a folyamat ehhez igazodik. A politikus úgy fogalmazott, a jelöltek kiválasztása még folyamatban van, de az a cél, hogy a frakció ülésen több ember közül válasszanak. Bújdos Andrá a neveket nem árult el, közölte ugyanakkor még egyeztetnek arról, hogyan mutatják be államfőjelöltjüket. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpontfejlesztő Központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten fogyatékossággal élő gyerekeket nevelő egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak, közölte az Egyszülős Központ csütörtökön az MTI-vel. A közlemény szerint a legutóbbi adatok alapján Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyerek nevelkedik, közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. Az elszigetelődés megelőzésére és a családi terhek enyhítésére jött létre a Csillagpont, legfeljebb 16 éves sérült gyerekeket nevelő családok számára teljesen térítésmentesen biztosítanak egyéni és csoportos gyógypedagógiai foglalkozásokat, mozgásfejlesztést, valamint kiegészítő terápiákat. Tengeralatti elektromos vezeték telepítése kezdődött Spanyolország és Franciaország között a Vizcayai öbölben, közölte a spanyol villamos energiahálózat üzemeltetésért felelős vállalat. A cég tájékoztatása szerint a hét elején indult munkálatok több szakaszban zajlanak jövő nyárig. A villamos energia összeköttetés 2028-tól működhet a két ország között, az átviteli kapacitása jelenlegi 2800 megawattról 5000 megawattra nő.
0: Sporthírek.
1: Mányoki Attila második helyen fejezte be a 119 éves múltra visszatekintő Boston Light elnevezésű úszóversenyt. Mányoki kiemelte, 2024-ben már a helyszínen volt, de akkor az időjárás közbeszólt és nem startoltatták el a mezőnyt, így most boldog, hogy ennyi várakozás és bizonytalanság után sikeres teljesítője lett a világ legelső hivatalos úszóversenyének.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma érkezik a felfrissülést hozó hidegfront, a napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre nem számíthatunk. Az északi szél többfelé megerősödik, enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 28 fok körül alakul.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
0: 3 nap az őrség szívében, ahol leteszed a telefont és újra önfeled lehetsz, mint gyerekként. Nappal kreatív műhelyek és játékos programok, kosárfonás, vetélkedő, estére feltörekvő alterzenekarok, köztük a Hűvös vagy a Szajanoé és Moldvai Táncház. Ez a Szatta Fest, egy önkéntes alapon szervezett közösségi fesztiváltábor. Nem a bulié a főszerep, hanem a kiszakadásé. Augusztus 27-30, Szatta. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
4: Reklámot hallottak.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Dercsényi Orsival, a Muse Fun and Wellness program igazgatójával beszélgetünk. Mielőtt rátérnénk az e-heti programokra, az országosan kialakult aszályos idő és a megnövekedett víz- és energiafelhasználás miatt milyen intézkedéseket tesz a Muse körmendám?
2: Szeretnénk megnyugtatni vendégeinket, hogy a Muse Resort a kialakult helyzetben természetesen mindent megtesz az energia és vízfogyasztás csökkentése érdekében. Folyamatosan optimalizáljuk rendszereink működését, kiemelt figyelmet fordítunk a takarékos és felelős üzemeltetésre, miközben vendégeink kényelme és szolgáltatásaink színvonala továbbra is az elsődleges számunkra.
1: Emellett egy újabb mozgalmas hét zajlik a Muse Fun and Wellness Parkban. Milyen programokkal várjátok a vendégeket augusztus 9-éig?
2: Felindult a Muse Splash gyerektáborunk, amely péntekig tart. Emellett természetesen fürdő vendégekről se feledkezünk meg. Hétköznapokon minden nap habpartival várjuk a kicsiket és nagyokat.
1: A heti akció ezúttal a Muse passzporthoz kapcsolódik. Mit lehet erről tudni?
2: Minden vendég, aki augusztus 3 és 9 között igényel Muse passzportot, automatikusan részt vesz a napi nyeremény sorsolásunkon. Minden nap kisorsolunk egy egyszemélyes fürdőbelépőt, a nyertes nevét pedig másnap délelőtt tesszük közzé Facebook oldalainkon. A Muse Passport a wellness recepción igényelhető, és ráadásul az igénylés nincs vásárláshoz kötve.
1: A kertmozi is folytatódik?
2: Igen, ezen a héten két magyar közönség kedvenccel készülünk. Szerdán a Made in Hungária, szombaton pedig a Kincsem című filmet vetítjük le a Lateradzán. Igazi nyári esti kikapcsolódásra számíthatnak a vendégek.
1: Péntek estére egy különleges rendezvényt szerveztetek. Meg tudjátok tartani a jelenlegi energiahelyzetben?
2: Sajnos a péntek estére tervezett beach ball partit nem tudjuk megtartani. Felelős döntést kellett hoznunk, ezért most a fogyasztás csökkentését és a biztonságos, fenntartható működést helyezzük előtérbe. Tudjuk, hogy sokan várták az eseményt, ezért köszönjük vendégeink megértését és együttműködését. A pénteki agárdi pálinka, gin és rum kóstolót azonban megtartjuk. Turnusonként legfeljebb 12 fő részvételével. Külsős vendégeink az aznap megváltott egésznapos fürdőjeggyel díjmentesen vehetnek részt rajta. Előzetes regisztráció viszont szükséges a sales@museresort.com e-mail címen. Szombaton 9 órától lesz jóga a Zenkertben, délután pool party DJ Mateóval, szombaton és vasárnap pedig habpartival készülünk.
1: Hol találjuk meg a részletes információkat?
2: Az aktuális programokat, időpontokat és az esetleges változásokat a Muse Fun and Wellness Facebook oldalán lehet követni. Érdemes figyelni bennünket, hiszen ezen a héten is minden nap történik valami. Várunk mindenkit szeretettel a Muse-ban.
1: Dercsényi Orsit, a Muse Fun and Wellness program igazgatóját hallottuk.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Szemtanúkat keresnek a körmendi rendőrök. Programkavalkáddal várja az érdeklődőket a körmendi napok. Negyed százados a Hétrétország. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szemtanúkat keres a körmendi rendőrkapitányság egy július 25-én történt közlekedési baleset ügyében. A gyanú szerint egy kerékpáros a Rákóczi utcával párhuzamosan a járdán, a 13-as szám és az aluljáró közötti szakaszon elsodort egy gyalogost, aki elesett és megsérült. A rendőrség kéri, hogy aki látta az esetet, vagy érdemi információval rendelkezik, az jelentkezzen a körmendi rendőrkapitányságon, vagy a 112-es segélyhívón. Programkavalkáddal várják az érdeklődőket a körmendi napokra. Idén augusztus 18 és 22 között rendezik a programot. A rendezvény sorozat 18-án Kékesi Gábor szobrászművész kiállításával kezdődik a Városi Kiállítóteremben. A program középpontjában augusztus 19-én a történelmi hagyomány őrzés áll. A Szent István napi ünnepséget este a Rába parton tartják, ahol harangszó, galambröptetés, ünnepi beszéd és az új kenyér megáldása szerepel a programban. Az esti csónak felvonulás, a 63. Rába parti tűzijáték, nemzetközi néptáncgála, valamint könnyű zenei koncertek zárják. Augusztus 20-án családi és szórakoztató programok várják az érdeklődőket a Batthyány kastély udvarán. A körmendi napok programjai augusztus 21-én Várkert mozi szabadtéri vetítésével zárulnak. A tartós hűség és a csapadék hiány miatt a vadásztársaságoknak folyamatosan pótolniuk kell az ivóvizet a vadállatok számára Vasvár megye erdeiben, közölte az Országos Magyar Vadászkamara Vármegyei Szervezetének elnöke. Gagyi István elmondta, a tartós szárazság következtében több természetes vízforrás és kisebb vízfolyás kiszáradt, ezért naponta járják az erdőket, lajtos kocsikkal szállítanak vizet, feltöltik az itatókat, valamint mélyítik a dagonyákat, hogy azok minél tovább megtartsák a vizet. Fontos, hogy a vadállatok természetes élőhelyükön jussanak elegendő vízhez, különben elhagyják az erdőt és lakott területen kereshetnek vizet. Indul hétvégén a jubileumi Hétrétország. Az őrség legnagyobb kulturális program sorozata idén ünnepli 25. születésnapját. A minden eddiginél hosszabb, 15 napon át zajló forgatag repertoáriában színház, zene, film, kiállítások és nyitott porták is szerepelnek. A szombaton kezdődő fesztivál kínálata az elmúlt negyed század egyfajta számadása lesz, fogalmazott Csíi Péter főszervező, Hétrétország megálmodója.
4: Pontosan kétszer olyan hosszúra tervezzük az idén, mint ahogy korábban bármikor volt, és ennek az az oka, hogy a 25. jubileumi alkalmat szerettük volna így hangsúlyossá tenni. Van egy megálló, amikor ünnepelhetünk, és nézzünk körül, hogy hova jutottunk, és vajon merre felé lehet tovább menni. Két hetes programba olyan partnereket próbáltam bevonni, akikben megvan a bizodalom, hogy akár a jövőben is tovább tudják vinni a Hétrétország eddigi hagyományát.
3: 25. alkalommal rendezik meg a Halmai Kupát a Sárvári fürdőúszodájában. Délvasi körmendi nevezőket is várnak az amatőr úszók számára kiírt versenyre. Szombaton 14 órakor kezdődik a megmérettetés, ahol a résztvevők 50 méteres távon bizonyíthatnak, tájékoztatott Kis Julianna, a fitness és kalandpark szervező.
5: Megrendezésre kerül a tavaly első körben nálunk itt a Halmai úszókupát visszahívtuk, és újra lesz úszóverseny, tehát mindenki, aki most mindegy, hogy felnőtt vagy gyerek, lány vagy fiú, le tud úszni 50 métert, ami azt jelenti, hogy a mi úszodánkban az két hossz, hiszen 25 méteres a medence. Buzdítom, hogy induljon el ezen az úszókupán, itt nem kell élsportolónak lenni, itt magáért az úszás, a mozgás öröméért érdemes már elindulni. Nevezni már déltől lehet, a verseny pedig 2-kor indul, tehát lesz gyerek és felnőtt kategória, azon belül pedig fiú és lány, vagy nő és férfi, és mindenki kap oklevelet, és az első 3 helyezettek pedig kapnak egy kis ajándékot is.
3: Megkezdődtek a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga korrekcióját előkészítő konzultációk, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter Facebook oldalán, jelezve első lépésként megújították az érettségi tételeit előkészítő bizottságot. Lanner Judit azt írta, az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is újra gondolják és megújítják. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat, hogy a Radírozzuk ki a különbségeket kampányuk keretében olyan családokat támogasson, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés, közölte a Szeretetszolgálat az MT-vel. Azt írták, a Magyar Református Szeretetszolgálat augusztus 10-ig várja az új, vagy jó állapotú tárgyi adományokat országos gyűjtőpontjain. Elsősorban iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanszfelszereléseket fogadnak. 14. Leó pápa november 6 és 17 között Uruguayban, Argentínában és Peruban tesz apostoli látogatást, jelentette be Matteo Bruni, szentszéki szóvivő. A tavaly májusban megválasztott egyház főnek ez lesz a 6. nemzetközi útja, és a 12 napos apostoli látogatás az eddigi leghosszabbnak számít. A 3 dél-amerikai országot érintő utazás utolsó állomása Peru, amely a pápa második hazájának számít. Több mint 20 évig szolgált Peruban, és perui állampolgárságot is szerzett.
0: Sporthírek.
3: Betlehem Dávid ezüstérmet nyert a nyíltvízi úszók 5 kilométeres verseny számában a párizsi Európa-bajnokságon. Betlehem így a második ezüstjét szerezte a francia fővárosban zajló EB-n, míg Rasovszky Kristóf címvédőként a 7. helyen csapott célba, Kovács Cseres pedig 21. lett.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma érkezik a felfrissülést hozó hidegfront, a napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre nem számíthatunk. Az északi a szél többfelé megerősödik, enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 28 fok körül alakul.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

Miért vagy olyan idegen, ha rád nézek a mai fényben? Ne lovagolj a szavakon, ami elmúlt, én még ma is érzem.

0: Hazai turné. Naponta 260 percben. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Felébredtem, kettőt láttam, a tükörképemet a falhoz vágtam, fürdőt vettem, fogat mostam, WC-n ültem, gitároztam és vártam. Hétvégenként 6-kor keltem, a padlót mostam, az ételt mertem, és eltanultam az összes dumád, és láttam rajtad az egyenruhád, és...

0: Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Valami megmozdult a városban, és kinyíltak a szívek lázasan, és

0: Hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Új növényekkel árnyékolt pihenőhely készülhet Körmenden. Interaktív programok a rába virágzáskor. Határérték feletti aszbesztos koncentrációt mértek a Szentkútfürdő közelében. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új növényekkel árnyékolt pihenőhely kialakítására nyert támogatást Körmend az Energia Klub szakpolitikai intézet pályázatán. A fejlesztés a Top Heat Hú projekt keretében valósulhat meg, és a belvárosban a víz természetes hűtőhatását használnák ki. A végleges műszaki megoldás nem előre meghatározott, hanem műholdas és drónos felszíni hőmérséklet mérések, valamint a helyi lakosság véleménye alapján alakul ki. A tapasztalatok összegyűjtésére egy online kérdőívet is létrehoztak. A rába különleges élővilágával ismerkedhetnek meg az érdeklődők szombaton este a körmendi Bárkaháznál és a Várkertben. Az Őrségi Nemzeti Park szakemberei interaktív bemutatókkal, vízparti foglalkozásokkal, éjszakai lepke és denevérlessel készülnek. A program csúcspontja a Dunavirágok rajzásának közös megfigyelése lesz a régi Rába hídnál, mondta rádiónknak Szaká Bianka, a Nemzeti Park koordinátora.
2: A Dunavirágok rajzását fogjuk majd megfigyelni közösen. Ugye a kérészek közé tartoznak, a Rábában is régóta jelen vannak. Július-augusztus környékén láthatjuk őket nagyobb számban rajzani. A mesterséges fények nagyon erősen vonzák őket, úgyhogy ilyen főleg kivilágított hidakon nagyon nagy csapatban láthatóak. Ez egy 4 állomásos természetismereti foglalkozás lesz, és a középpontjában ugye a Rába élővilága és az éjszakai életmódú állatok állnak. A program egyébként ingyenes, helyszíni regisztrációhoz kötött, 6 órakor fog kezdődni majd az első állomásnál dr. Kriska György előadása, a második állomásnál pedig ezzel párhuzamosan dr. Szinetár Csaba zoológus fogja a Rába víz alatti élőlényeit ismertetni. Interaktív módon be lehet ebbe kapcsolódni, meg fogjuk tekinteni majd közösen a Dunavirágrajzást, ezután pedig sötétedés utáni programokra átvezetjük a résztvevőket a Várkertbe.
1: Határérték feletti aszbesztos koncentrációt mértek a Szentkútfürdő közelében. Pogács Monika információi következnek.
3: Határérték feletti aszbesztrost koncentrációt mutattak ki a levegőben a vasvári Szentkútfürdő közelében végzett mérések során. Ezért az önkormányzat lezárta az érintett útszakaszt a gépjármű forgalom elől. Július végén 4 helyszínen vizsgálták a levegő minőségét. A labor eredmények alapján a piac tér parkolójában, a csónakázótónál és a kilátónál a mért aszbesztrost koncentráció a határérték alatt maradt. Míg a Szentkútfürdő közvetlen közelében az út mentén elhelyezett mérőműszerek határérték feletti szennyezettséget jeleztek. A mérési eredmények alapján a korábban a csónakázótónál kihelyezett terelőtáblákat áthelyezték a fürdőhöz vezető híd elé, így az érintett útszakaszra gépjárművel nem lehet behajtani. A korlátozás alól kizárólag a fürdő és a kemping működéséhez szükséges járművek mentesülnek külön engedéllyel. Az önkormányzat közölte, a porzás tartós megszüntetése érdekében megkezdték az érintett út burkolásának műszaki előkészítését. A munkálatok befejezését követően újabb levegővizsgálatot végeznek a helyszínen.
1: Kulturális és közösségi programokkal várják az érdeklődőket szombaton a vasvári békenapon. Kihirdetik a borverseny eredményeit. Az ünnepségen Szabó Kocsi Zsuzsanna népdalénekes működik közre. Az esti program a Békeház udvarán folytatódik, ahol tűzi-vízi látványshow és musical műsor várja a közönséget. A vasvári békenap célja, hogy a város történelmi hagyományaira építve közösségi és kulturális programokkal kínáljon kikapcsolódási lehetőséget a helyi lakosoknak és az ide látogatóknak. Szombaton szavazat Isza parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek, mondta az MTI kérdésére Bújdos Andrá, a frakcióvezető csütörtökön. Elmondta, a hivatalos jelölés határideje jövő hétfő 10 óra, a folyamat ehhez igazodik. A politikus úgy fogalmazott, a jelöltek kiválasztása még folyamatban van, de az a cél, hogy a frakció ülésen több ember közül válasszanak. Bújdos Andrá a neveket nem árult el, közölte ugyanakkor még egyeztetnek arról, hogyan mutatják be államfőjelöltjüket. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpontfejlesztő Központ 3. szemeszterére. A kifejezetten fogyatékossággal élő gyerekeket nevelő egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak, közölte az Egyszülős Központ csütörtökön az MTI-vel. A közlemény szerint a legutóbbi adatok alapján Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyerek nevelkedik, közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. Az elszigetelődés megelőzésére és a családi terhek enyhítésére jött létre a Csillagpont. Legfeljebb 16 éves sérült gyerekeket nevelő családok számára teljesen térítésmentesen biztosítanak egyéni és csoportos gyógypedagógiai foglalkozásokat, mozgásfejlesztést, valamint kiegészítő terápiákat. Tengeralatti elektromos vezeték telepítése kezdődött Spanyolország és Franciaország között a Vizcayai öbölben, közölte a spanyol villamos energiahálózat üzemeltetésért felelős vállalat. A cég tájékoztatása szerint a hét elején indult munkálatok több szakaszban zajlanak jövő nyárig. A villamos energia összeköttetés 2028-tól működhet a két ország között, az átviteli kapacitása jelenlegi 2800 megawattról 5000 megawattra nő.
0: Sporthírek.
1: Mányoki Attila második helyen fejezte be a 119 éves múltra visszatekintő Boston Light elnevezésű úszóversenyt. Mányoki kiemelte, 2024-ben már a helyszínen volt, de akkor az időjárás közbeszólt és nem startoltatták el a mezőnyt. Így most boldog, hogy ennyi várakozás és bizonytalanság után sikeres teljesítője lett a világ legelső hivatalos úszóversenyének.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma érkezik a felfrissülést hozó hidegfront, a napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jelentős csapadék ismét csak lokálisan várható, országos esőre nem számíthatunk. Az északi szél többfelé megerősödik, enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 28 fok körül alakul.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

szép napot mindenkinek, elindult a hét utolsó délutánjait a 99.82 perccel 4:42 után járunk. Én Tóth Cili vagyok ma is itt az éterben, és egészen 5-ig leszek önökkel, hozok ma is jó kis érdekességeket, rengeteg program lesz a hétvégén, úgyhogy programmal ajánlózunk is, na meg persze szólnak továbbra is a jobbnál jobb zenék. Rebecca Ferguson backtrackje után Doja Cat érkezik, egy újabb hölgy, tőle szól a Say So. Ezzel kívánok mindenkinek nagyon szép délutánt, kitartást a munkához, és persze jó rádiózást velünk!

0: Görlend FM. Görlend FM. A Görlendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
1: Elhittem magam, hogy este körbe-körbe szédelek, még elhittem, minden egyben van.

0: Közlekedési információk.
1: Közlekedési infókkal megyünk tovább a 86-os főúton Szombathely keleti határában. A 87-es főúti körforgalomnál egy személyautó és egy kamion ütközött össze. A 84-es kilométernél forgalom korlátozásra kell számítani, ezért aki arra közlekedik, fokozott figyelemmel haladjon. Szintén a 86-os főúton Szombathely Petőfi teletnél továbbra is jelzőlámpa irányítja a forgalmat építési munkálatok miatt, így ott is érdemes lassabban és körültekintően autózni. Emellett dolgoznak a Magyar Közút szakemberei, az M80-as autóúton hídátereszt javítás zajlik a 162-es és a 165-ös kilométer szelvény közt. Itt sáv elhúzásos terelés mellett tudnak haladni az arra autózók. Kátyúznak a Körmend egyházas rádót összekötő úton, itt mintegy 10 kilométeres szakaszon kell forgalomkornál útszűkülettel számítani. Ugyancsak kátyúznak a Győrvár telekes Gersekarát összekötő úton, itt felpályás zárás mellett zajlanak a munkálatok. Vasvár térségében pedig aszfaltozás zajlik, a Zalabér-Vasvár összekötő úton a 19-es és a 20-as kilométer szelvényben, itt mindkét irányban útszűkületre kell számítani az arra autózóknak. Én ezeket a közlekedési infokat hoztam most, és látom, ha önök is tapasztalnak valamit, azt küldjék el bátran a Körmend FM Facebook üzenetére, hogy aki később indul útnak, ő is tudjon rajtunk keresztül is tájékozódni. Vezessenek nagyon óvatosan, vigyázzanak magukra is, egymásra az utakon.
0: A közlekedési információkat a Körmendi Muse Fun and Wellness Park segítségével szállítottuk. Muse. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.hu, Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
0: 3 nap az őrség szívében, ahol leteszed a telefont és újra önfeled lehetsz, mint gyerekként. Nappal kreatív műhelyek és játékos programok, kosárfonás, vetélkedő, estére feltörekvő alterzenekarok, köztük a Hűvös vagy a Szajanoé és Moldvai Táncház. Ez a Szatta Fest, egy önkéntes alapon szervezett közösségi fesztiváltábor. Nem a bulié a főszerep, hanem a kiszakadásé. Augusztus 27-30, Szatta. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.
4: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen,

Kelly Norman és a Love Lies szólt a 99.8-on, és hát még javában tombol a nyár, még bőven van időnk leugrani a Balatonra, ahol például lehet válogatni az év strand étele verseny győztesei közül, illetve meg lehet őket kóstolgatni, ugyanis az idei évben is megtartották ezt a megmérettetést. 22 vendéglátóhely összesen 44 étellel nevezett. A zsűri olyan fogásokat keresett, amelyek kreatívak, egészségesek, lehetőleg helyi alapanyagokból készülnek, és egy kicsit újra gondolják a klasszikus strand gasztronómiát. A fődíjat egy egészen különleges fogás vitte el a füstölt pisztráng konzervben, ami filézett balatoni pisztrángot tartalmaz, fűszeres majonézzel, kaporral, savanyított lilahagymával, kápiával és fekete ribizli ecettel, ezt pedig tálalva egy konzerv dobozban kapjuk meg, a séf pedig még egy kis füstöt is bezárt mellé. A doboz felnyitásakor aztán jön a látvány és az illat, ezt például Fonyódon érdemes keresni. A büfé kategória győztese egy sós különlegesség lett, a tepertős, kürtős mártogatós, a sajttal töltött tepertővel gazdagított kürtős kalács mellé tejfölös és zakuszkás mártogatós jár, igazi strandkaja, csak egy kis erdélyi csavarral. Az év felfedezettje és az év beach food palacsintája is egy különleges kombináció lett, füge, kecskesajt és granola palacsintában. A füge lekvár helyi gyümölcsből készítik, ehhez kecsketejes görögjoghurt és házi sok magvas granola társul. Könnyű frissítő, mégis laktató nyári desszert Balatonfüreden érdemes felkutatni. És ha már desszert, az év balatoni strand desszertje a guba csinta lett, a név már önmagában is árulkodó, palacsinta és a mákos guba találkozásáról van szó. Mákos palacsinta tészta, vaníliakrém, vaníliamártás, amarettós, megyragú és diógrillázs alkotja ezt a különlegességet. Tehát úgy tűnik, hogy idén sem csak a lángos és a hek miatt érdemes strandbüfébe menni, a Balaton gasztronómiája egyre kreatívabb, és néha bizony egy konzervdobozban is egész komoly kulináris élmény lapulhat. Úgyhogy, ha valaki a hétvégén leruccanna a Balcsira, akkor érdemes mindenképpen megkeresni az év legjobb strand ételeit.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva.

reggel, a May Müller és Stefan Don, valamint a Feels This God szólt nálunk itt a Város Rádiójában a 99.8-on. Lakosi Gabinak adom át a stúdiót, érkeznek a legfontosabb hírek info 2-kor, aztán én is jövök vissza és folytatjuk a délután. Nagyon messzire ne menjenek a készülékektől, hiszen a következő órában elkezdjük a hétvégi programajánlót, na meg persze mozi ajánlózunk is, hiszen tegnap nyitott a kapuit a Körmendi Sinkovics Imre Filmszínház, és már a kora délutánban is várják a legkisebbeket a körmendi moziba. Tartsanak velem!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Töltsd a nyári szünetet a pöröskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
2: A málna.
1: És melyik a legízesebb?
2: A szamóca.
1: És melegben a legjobb szomjoltó?
2: A citrusmix.
1: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pöröskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pöröskei. A családi szörp.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
0: Leteszed a telefont. Újra játszol, alkotsz, feltöltődsz a természetben. Ez a Szatta Fest. Közösségi fesztiváltábor az őrség szívében. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: 99.8.
4: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Szemtanúkat keresnek a körmendi rendőrök. Programkavalkáddal várja az érdeklődőket a körmendi napok. Negyed százados a Hétrétország. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szemtanúkat keres a körmendi rendőrkapitányság egy július 25-én történt közlekedési baleset ügyében. A gyanú szerint egy kerékpáros a Rákóczi utcával párhuzamosan a járdán, a 13-as szám és az aluljáró közötti szakaszon elsodort egy gyalogost, aki elesett és megsérült. A rendőrség kéri, hogy aki látta az esetet, vagy érdemi információval rendelkezik, az jelentkezzen a körmendi rendőrkapitányságon, vagy a 112-es segélyhívón. Programkavalkáddal várják az érdeklődőket a körmendi napokra. Idén augusztus 18 és 22 között rendezik a programot. A rendezvény sorozat 18-án Kékesi Gábor szobrászművész kiállításával kezdődik a Városi Kiállítóteremben. A program középpontjában augusztus 19-én a történelmi hagyomány őrzés áll. A Szent István napi ünnepséget este a Rába parton tartják, ahol harangszó, galambröptetés, ünnepi beszéd és az új kenyér megáldása szerepel a programban. Az esti csónakfelvonulás, a 63. Rába parti tűzijáték, nemzetközi néptánc gála, valamint könnyű zenei koncertek zárják. Augusztus 20-án családi és szórakoztató programok várják az érdeklődőket a Batthyány kastély udvarán. A körmendi napok programjai augusztus 21-én Várkert mozi szabadtéri vetítésével zárulnak. A tartós hűség és a csapadékhiány miatt a vadásztársaságoknak folyamatosan pótolniuk kell az ivóvizet a vadállatok számára Vasvár megye erdeiben, közölte az Országos Magyar Vadászkamara Vármegyei Szervezetének elnöke. Gagyi István elmondta, a tartós szárazság következtében több természetes vízforrás és kisebb vízfolyás kiszáradt, ezért naponta járják az erdőket, lajtos kocsikkal szállítanak vizet, feltöltik az itatókat, valamint mélyítik a dagonyákat, hogy azok minél tovább megtartsák a vizet. Fontos, hogy a vadállatok természetes élőhelyükön jussanak elegendő vízhez, különben elhagyják az erdőt és lakott területen kereshetnek vizet. Indul hétvégén a jubileumi Hétrétország. Az őrség legnagyobb kulturális program sorozata idén ünnepli 25. születésnapján. A minden eddiginél hosszabb, 15 napon át zajló forgatag repertoáriában színház, zene, film, kiállítások és nyitott porták is szerepelnek. A szombaton kezdődő köztivál kínálata az elmúlt negyed század egyfajta számadása lesz, fogalmazott Csíhi Péter főszervező, Hétrétország megálmodója.
6: Pontosan kétszer olyan hosszúra tervezzük az idén, mint ahogy korábban bármikor volt, és ennek az az oka, hogy a 25. jubileumi alkalmat szerettük volna így hangsúlyossá tenni. Van egy megálló, amikor ünnepelhetünk, és nézzünk körül, hogy hova jutottunk, és vajon merre felé lehet tovább menni. Két hetes programba olyan partnereket próbáltam bevonni, akikben megvan a bizodalom, hogy akár a jövőben is tovább tudják vinni a Hétrétország eddigi hagyományát.
5: 25. alkalommal rendezik meg a Halmai Kupát a Sárvári fürdőúszodájában. Délvasi Körmendi nevezőket is várnak az amatőr úszók számára kiírt versenyre. Szombaton 14 órakor kezdődik a megmérettetés, ahol a résztvevők 50 méteres távon bizonyíthatnak, tájékoztatott Kis Julianna, a fitness és kalandpark szervező.
7: Megrendezésre kerül a tavaly első körben nálunk itt a Halmai úszókupát visszahívtuk, és újra lesz úszóverseny, tehát mindenki, aki most mindegy, hogy felnőtt vagy gyerek, lány vagy fiú, le tud úszni 50 métert, ami azt jelenti, hogy a mi úszodánkban az két hossz, hiszen 25 méteres a medence. Buzdítom, hogy induljon el ezen az úszókupán, itt nem kell élsportolónak lenni, itt magáért az úszás, a mozgás öröméért érdemes már elindulni. Nevezni már déltől lehet, a verseny pedig 2-kor indul, tehát lesz gyerek és felnőtt kategória, azon belül pedig fiú és lány, vagy nő és férfi, és mindenki kap oklevelet, és az első 3 helyezettek pedig kapnak egy kis ajándékot is.
5: Megkezdődtek a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga korrekcióját előkészítő konzultációk, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter Facebook oldalán, jelezve első lépésként megújították az érettségi tételeit előkészítő bizottságot. Lanner Judit azt írta, az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is újra gondolják és megújítják. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat, hogy a Radírozzuk ki a különbségeket kampányuk keretében olyan családokat támogasson, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés, közölte a Szeretetszolgálat az MT-vel. Azt írták, a Magyar Református Szeretetszolgálat augusztus 10-ig várja az új, vagy jó állapotú tárgyi adományokat országos gyűjtőpontjain. Elsősorban iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanszfelszereléseket fogadnak. 14. Leó pápa november 6 és 17 között Uruguayban, Argentínában és Peruban tesz apostoli látogatást, jelentette be Matteo Bruni, szentszéki szóvivő. A tavaly májusban megválasztott egyház főnek ez lesz a 6. nemzetközi útja, és a 12 napos apostoli látogatás az eddigi leghosszabbnak számít. A 3 dél-amerikai országot érintő utazás utolsó állomása Peru, amely a pápa második hazájának számít. Több mint 20 évig szolgált Peruban, és perui állampolgárságot is szerzett.
4: Sporthírek.
5: Betlehem Dávid ezüstérmet nyert a nyíltvízi úszók 5 kilométeres verseny számában a párizsi Európa-bajnokságon. Betlehem így a második ezüstjét szerezte a francia fővárosban zajló EB-n, míg Rasovszky Kristóf címvédőként a 7. helyen csapott célba, Kovács Cseres pedig 21. lett.
4: Időjárás jelentés.
5: Szombaton napközben még sok napsütésre van kilátás, egy-egy zápor esetleg zivatar eleinte még előfordulhat, néhol a Dunántúl nyugati-délnyugati részén. Az északi-északkeleti szél a Dunától keletre sok felé lesz élénk, erős, 30 fokot mérhetünk majd.
4: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8. 99.8. Körment rádiója. Ráfangolva.
1: Un pasito pa'lante, María. Dos, tres. Un pasito pa' atrás.

Újra itt vagyunk, folytatódik a délután, a 99.81 perc 4:43 után járunk. Én továbbra is Tóth Cili vagyok, tartsanak velem, 5-ig biztosan itt leszek az éterben, és a folytatásban is szólnak a jó zenék. Casey, valamint Ricky Martin a legfrissebb közösen, Maria szólt az elmúlt percekben, a folytatásban pedig egy igazi klasszikus hang érkezik, a nem más, mint Whitney Houston, és szól az I Wanna Dance With Somebody. Jó rádiózást a folytatásban is!

0: Mozi ajánló.
1: Tegnapi nappal ismét kinyitott a kapuit a Körmendi Sinkovics Imre Filmszínház, és természetesen a hétvégén is várják a kicsiket és a nagyokat. Ma délután 3 órától például a Mancsőrjárat legújabb epizódja, a Dino film lesz látható, amelyet a hétvégén, augusztus 8-án és 9-én is délután 2-től láthatnak a legkisebbek. Szuper kutyik lesznek a Mancsőrjárat kedvenc kutyusaiból, és meg kell állítaniuk a szuper gonosz szokat, amíg nem késő. Aztán visszatért a Vászlóra Peter Parker, a Pókember vadonatúj nap című amerikai fantasztikus kalandfilmet délután 5 órától láthatják ma az érdeklődők, aki pedig ma lemarad, a szombaton és vasárnap délután 4 órakor tekintheti meg Pókember kalandjait. Vetítik még az Odüsszeia című amerikai-angol kalandfilmet is, szombaton és vasárnap egyaránt este 7 órától látható Christopher Nolan új filmje. Tehát a hétvégén is várja a filmrajongókat a Körmendi mozi. Én kellemes kikapcsolódást és jó szórakozást kívánok mindannyiuknak.
2: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
3: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
4: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
5: Töltsd a nyári szünetet a pölöskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
6: A málna.
5: És melyik a legízesebb?
6: A szamóca.
5: És melegben a legjobb szomjoltó?
6: A citrusmix.
5: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pölöskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pölöskei, a családi szörp.
7: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot. Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal, a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora, laterad,

0: Körmend FM. Programajánló.
1: Programajánlózunk a folytatásban, hiszen ma este premier a Batthyány Örökség Központ Színház termében 7 órakor először láthatja a közönség Gogol világhírű klasszikusát, a Revizort, a Körmendi Kastély Színház társulat előadásában. A két felvonásos darabot a társulat oszlopos tagja Szép Dániel rendezte, aki ezúttal egy kicsit személyesebb megközelítést is adott a jól ismert történetnek. Ha pedig valaki ma este nem tud ott lenni, az előadáson semmi gond, vasárnap délután 5 órától újra színpadra kerül a Revizor, ugyancsak a Batthyány Örökség Központ Színház termében. Szóval két alkalom, egy klasszikus és garantáltan nem mindennapi színházi élmény. Az idén 30 éves Körmendi Kastély Színház társulat jó voltából. Jó szórakozást mindenkinek!

Juan S.S. a Rávaján a legfrissebbje szólt az elmúlt percekben itt a 99.80, és hát egy újabb óránknak a végéhez közelítünk. Hamarosan 3 óra, Lakosi Gabi pedig bált itt a stúdióban, hozta a legfontosabb híreket, infókat, de ezúttal sem menjenek nagyon messzire a készülékektől. Jövünk vissza a hírek után, és folytatjuk a hét utolsó délutánját. Számítok mindenképpen a figyelmükre. Fiesta és a szép nyári este, ez a jó kis dal pedig szól még a folytatásban itt a 99.80.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Új növényekkel árnyékolt pihenőhely készülhet Körmenden. Interaktív programok a rába virágzáskor. Határérték feletti aszbesztros koncentrációt mértek a Szentkútfürdő közelében. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új növényekkel árnyékolt pihenőhely kialakítására nyert támogatást Körmend az Energia Klub szakpolitikai intézet pályázatán. A fejlesztés a Top Heat Hú projekt keretében valósulhat meg, és a belvárosban a víz természetes hűtőhatását használnák ki. A végleges műszaki megoldás nem előre meghatározott, hanem műholdas és drónos felszíni hőmérséklet mérések, valamint a helyi lakosság véleménye alapján alakul ki. A tapasztalatok összegyűjtésére egy online kérdőívet is létrehoztak. A rába különleges élővilágával ismerkedhetnek meg az érdeklődők szombaton este a körmendi Bárkaháznál és a Várkertben. Az Őrségi Nemzeti Park szakemberei interaktív bemutatókkal, vízparti foglalkozásokkal, éjszakai lepke és denevérlessel készülnek. A program csúcspontja a Dunavirágok rajzásának közös megfigyelése lesz a régi Rába hídnál, mondta a rádiónknak Szaká Bianka, a Nemzeti Park koordinátora.
2: Dunavirágok rajzását fogjuk majd megfigyelni közösen. Ugye a kérészek közé tartoznak, a Rábában is régóta jelen vannak. Július-augusztus környékén láthatjuk őket nagyobb számban rajzani. A mesterséges fények nagyon erősen vonzzák őket, úgyhogy ilyen nagyon kivilágított hidakon, nagyon nagy csapatban láthatóak. Ez egy 4 állomásos természetismereti foglalkozás lesz, és a középpontjában ugye a Rába élővilága és az éjszakai életmódú állatok állnak. A program egyébként ingyenes, helyszíni regisztrációhoz kötött, 6 órakor fog kezdődni majd az első állomásnál dr. Kriska György előadása. A második állomásnál pedig ezzel párhuzamosan dr. Szinetár Csaba zoológus fogja a Rába víz alatti élőlényeit ismertetni. Interaktív módon be lehet ebbe kapcsolódni, meg fogjuk tekinteni majd közösen a Dunavirágrajzást, ezután pedig sötétedés utáni programokra átvezetjük a résztvevőket a Várkertbe.
1: Határérték feletti aszbesztros koncentrációt mértek a Szentkútfürdő közelében. Pogács Monika információi következnek.
3: Határérték feletti aszbesztrost koncentrációt mutattak ki a levegőben a Vasvári Szentkútfürdő közelében végzett mérések során. Ezért az önkormányzat lezárta az érintett útszakaszt a gépjármű forgalom elől. Július végén 4 helyszínen vizsgálták a levegő minőségét. A labor eredmények alapján a piac tér parkolójában, a csónakázótónál és a kilátónál a mért aszbesztrost koncentráció a határérték alatt maradt. Míg a Szentkútfürdő közvetlen közelében az út mentén elhelyezett mérőműszerek határérték feletti szennyezettséget jeleztek. A mérési eredmények alapján a korábban a csónakázótónál kihelyezett terelőtáblákat áthelyezték a fürdőhöz vezető híd elé, így az érintett útszakaszra gépjárművel nem lehet behajtani. A korlátozás alól kizárólag a fürdő és a kemping működéséhez szükséges járművek mentesülnek külön engedéllyel. Az önkormányzat közölte, a porzás tartós megszüntetése érdekében megkezdték az érintett út burkolásának műszaki előkészítését. A munkálatok befejezését követően újabb levegővizsgálatot végeznek a helyszínen.
1: Kulturális és közösségi programokkal várják az érdeklődőket szombaton a Vasvári Békenapon. Kihirdetik a borverseny eredményeit. Az ünnepségen Szabó Kocsi Zsuzsanna népdalénekes működik közre. Az esti program a Békeház udvarán folytatódik, ahol tűzivízi látványshow és musical műsor várja a közönséget. A Vasvári Békenap célja, hogy a város történelmi hagyományaira építve közösségi és kulturális programokkal kínáljon kikapcsolódási lehetőséget a helyi lakosoknak és az ide látogatóknak. Szombaton szavazott Tisza parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek, mondta az MTI kérdésére Bújdos Andrá, a frakcióvezető csütörtökön. Elmondta, a hivatalos jelölés határideje jövő hétfő 10 óra, a folyamat ehhez igazodik. A politikus úgy fogalmazott, a jelöltek kiválasztása még folyamatban van, de az a cél, hogy a frakció ülésen több ember közül válasszanak. Bújdos Andrá a neveket nem árult el, közölte ugyanakkor még egyeztetnek arról, hogyan mutatják be államfőjelöltjüket. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpontfejlesztő Központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten fogyatékossággal élő gyerekeket nevelő egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak, közölte az Egyszülős Központ csütörtökön az MTI-vel. A közlemény szerint a legutóbbi adatok alapján Magyarországon mintegy 341.000 egyszülős családban több mint 500.000 gyerek nevelkedik, közülük legalább 16.000-en élnek fogyatékossággal. Az elszigetelődés megelőzésére és a családi terhek enyhítésére jött létre a Csillagpont. Legfeljebb 16 éves sérült gyerekeket nevelő családok számára teljesen térítésmentesen biztosítanak egyéni és csoportos gyógypedagógiai foglalkozásokat, mozgásfejlesztést, valamint kiegészítő terápiákat. Tengeralatti elektromos vezeték telepítése kezdődött Spanyolország és Franciaország között a Vizcayai öbölben, közölte a spanyol villamos energiahálózat üzemeltetésért felelős vállalat. A cég tájékoztatása szerint a hét elején indult munkálatok több szakaszban zajlanak jövő nyárig. A villamos energia összeköttetés 2028-tól működhet a két ország között, az átviteli kapacitás a jelenlegi 2800 megawattról 5000 megawattra nő.
0: Sporthírek.
1: Mányoki Attila második helyen fejezte be a 119 éves múltra visszatekintő Boston Light elnevezésű úszóversenyt. Mányoki kiemelte, 2024-ben már a helyszínen volt, de akkor az időjárás közbeszólt és nem startoltatták el a mezőnyt. Így most boldog, hogy ennyi várakozás és bizonytalanság után sikeres teljesítője lett a világ legelső hivatalos úszóversenyének.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton napközben még sok napsütésre van kilátás, egy-egy zápor esetleg zivatar eleinte még előfordulhat, néhol a Dunántúl nyugati-délnyugati részén. Az északi-északkeleti szél a Dunától keletre sok felé lesz élénk, erős, 30 fokot mérhetünk majd.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában

Újra itt vagyunk, folytatódik a délután. A 99.8-on továbbra is Lóczili vagyok, tartsanak velem, hiszen már csak alig 2 órányi időnk van hátra. Ebben az órában például szemezgetünk még a helyi, illetve a kistérség programjai közt. A jó zenék mellett Paola Della Corte és a Good Girl Killer után Five érkezik, és a We Will Rock You szól tőlük, de hozom majd Pink Never Gonna Not Dance Again című dalát, és jó rádiózást a folytatás.

0: Ötlend FM. Programajánló.
1: Egy különleges éjszakai kalandra hívnak bennünket a Rábához. Hogyha szeretnénk egy kicsit más szemmel látni a Rába élő világet, akkor érdemes részt venni. Augusztus 8-án este 17:30-tól egy különleges természetismereti programon, amelynek középpontjában a Dunavirágok látványos rajzása és az éjszakai élőlények állnak. A program, ahogy említettem, délután 17:30-kor kezdődik regisztrációval, majd több állomáson ismerhetjük meg a Rába rejtett világát. Szó lesz kérészek életéről, a fényszennyezés veszélyeiről, de találkozhatunk a folyó víz alatti élőlényeivel, sőt még kísérletezni is lehet a poláros fénnyel. A nap egyik legkülönlegesebb része este 9-kor kezdődik a régi Rába hídnál, ahol együtt várhatjuk a Dunavirágok tömeges rajzását. Szakértők mesélnek majd ezekről a különleges rovarokról, miközben remélhetőleg a természet is megmutatja a maga éjszakai látványosságát. És itt még nincsen vége, ugyanis 9:30-tól a Várkertben éjjeli lepkékkel is meg lehet ismerkedni, mégpedig test közelből. Majd denevérek és éjszakai madarak hangjai alapján azt is megpróbálhatjuk kideríteni, hogy milyen állatok repkednek körülöttünk. Egy kis természet, egy kis kaland, rengeteg érdekesség, és ha szerencsénk van, egy egészen különleges éjszakai látványosság a Rábánál. Egy apró fontos dolog, hogy a Dunavirág rajzása természetes jelenség, ezért nem garantálható, hogy éppen holnap, azaz augusztus 8-án este lesz látványos rajzás. Ha most lemaradnánk róla, akkor augusztus 15-én éjjel ismét lesz lehetőség megpróbálni. Az Őrségi Nemzeti Park igazgatóság jó voltából a program a Bárkaházból indul, ide várják kicsiket és nagyokat egyaránt.
0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
4: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
5: Ingyenes fesztivál? Igen! Ez az MVM Balaton koncert. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi további előadó augusztus első hetében a Balatonföldvári Szabadstrandon, az MVM Energia színpadon.
6: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
0: Reklámot hallottak. És most a Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Örmend FM. Programajánló.
1: A folytatásban továbbra is programajánlózunk. Körmenden szombaton két filmet is vetítenek a Batthyány kastély udvarán. 18 óra 45 perctől a VUK, este fél 9-től pedig a Brazilok kerül vászorra a Kertmoziban. Ha pedig egy kis történelmi kalandra vágynak, akkor irány Kőszeg, ahol ezen a hétvégén rendezik a 19. kőszegi ostrom napokat. Hagyományőrzők, történelmi bemutatók, koncertek és családi programok várják a látogatókat. A hétvég egyik nagy látványossága pedig szombaton este 18.30-tól a Vár ostrom. Szombathelyen a 26. Jóska Róla napok várja a látogatókat családi programokkal, közösségi eseményekkel és természetesen koncertekkel is, úgyhogy ide is érdemes ellátogatni, hogyha valakinek van kedve. Ha pedig inkább az Őrség felé vennék az irányt, akkor szombaton kezdődik a Hétrét ország, Őri Szentpéteren és a környező településeken. Több mint két héten át koncertek, színházi előadások, filmek, kiállítások és különleges portaprogramok várják az ide látogatókat. Már az első hétvégén is több program közül lehet választani, szombaton például zenei est lesz az Árpádkori templomban, este fél 9-től pedig a Szép új világ című előadás lesz látható a Bajta Színházban. Szóval akár egy jó filmre ülnének be Körmenden, vagy időutaznának Kőszegen, koncerteznének Szombathelyen, vagy inkább az Őrség hangulatát élveznék, na akkor ezen a hétvégén bőven van miből válogatni.

Rosie Bruno Mars és az Ápata forgott a 99.8-on, Lakos Gabi pedig ismét érkezik ide a stúdióba, hozza a legfontosabb híreket, infókat 4-kor, aztán jövök vissza délutánunk utolsó órájával, úgyhogy nagyon messzire ne menjenek önök se a készülékektől.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Dercsényi Orsival, a Muse Fun and Wellness program igazgatójával beszélgetünk. Mielőtt rátérnénk az e-heti programokra, az országosan kialakult aszályos idő és a megnövekedett víz- és energiafelhasználás miatt milyen intézkedéseket tesz a Muse körbendám?
2: Szeretnénk megnyugtatni vendégeinket, hogy a Muse Resort a kialakult helyzetben természetesen mindent megtesz az energia és vízfogyasztás csökkentése érdekében. Folyamatosan optimalizáljuk rendszereink működését, kiemelt figyelmet fordítunk a takarékos és felelős üzemeltetésre, miközben vendégeink kényelme és szolgáltatásaink színvonala továbbra is az elsődleges számunkra.
1: Emellett egy újabb mozgalmas hét zajlik a Muse Fun and Wellness Parkban. Milyen programokkal várjátok a vendégeket augusztus 9-éig?
2: Elindult a Muse Splash gyerektáborunk, amely péntekig tart. Emellett természetesen fürdő vendégekről se feledkezünk meg. Hétköznapokon minden nap happartival várjuk a kicsiket és nagyokat.
1: A heti akció ezúttal a Muse passzporthoz kapcsolódik. Mit lehet erről tudni?
2: Minden vendég, aki augusztus 3 és 9 között igényel Muse passzportot, automatikusan részt vesz a napi nyeremény sorsolásunkon. Minden nap kisorsolunk egy egyszemélyes fürdőbelépőt, a nyertes nevét pedig másnap délelőtt tesszük közzé Facebook oldalainkon. A Muse Passport a wellness recepción igényelhető, és ráadásul az igénylés nincs vásárláshoz kötve.
1: A kertmozi is folytatódik?
2: Igen, ezen a héten két magyar közönség kedvenccel készülünk. Szerdán a Made in Hungária, szombaton pedig a Kincsem című filmet vetítjük le a Lateradzán. Igazi nyári esti kikapcsolódásra számíthatnak a vendégek.
1: Péntek estére egy különleges rendezvényt szerveztetek, meg tudjátok tartani a jelenlegi energiahelyzetben?
2: Sajnos a péntek estére tervezett beach ball partit nem tudjuk megtartani. Felelős döntést kellett hoznunk, ezért most a fogyasztás csökkentését és a biztonságos, fenntartható működést helyezzük előtérbe. Tudjuk, hogy sokan várták az eseményt, ezért köszönjük vendégeink megértését és együttműködését. A pénteki agárdi pálinka, gin és rum kóstolót azonban megtartjuk. Turnusonként legfeljebb 12 fő részvételével. Külsős vendégeink az aznap megváltott, egésznapos fürdőjeggyel díjmentesen vehetnek részt rajta, előzetes regisztráció viszont szükséges, a sales@museresort.com e-mail címen. Szombaton 9 órától lesz jóga a Zenkertben, délután pool party DJ Mateóval, szombaton és vasárnap pedig happartival készülünk.
1: Hol találjuk meg a részletes információkat?
2: Az aktuális programokat, időpontokat és az esetleges változásokat a Muse Fun and Wellness Facebook oldalán lehet követni. Érdemes figyelni bennünket, hiszen ezen a héten is minden nap történik valami. Várunk mindenkit szeretettel a Muse-ban.
1: Dercsényi Orsit, a Muse Fun and Wellness program igazgatóját hallottuk.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Szemtanúkat keresnek a körmendi rendőrök. Program kavalkáddal várja az érdeklődőket a körmendi napok. Negyed százados a Hétrétország. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szemtanúkat keres a körmendi rendőrkapitányság egy július 25-én történt közlekedési baleset ügyében. A gyanú szerint egy kerékpáros a Rákóczi utcával párhuzamosan a járdán, a 13-as szám és az aluljáró közötti szakaszon elsodort egy gyalogost, aki elesett és megsérült. A rendőrség kéri, hogy aki látta az esetet, vagy érdemi információval rendelkezik, az jelentkezzen a körmendi rendőrkapitányságon, vagy a 112-es segélyhívón. Program kavalkáddal várják az érdeklődőket a körmendi napokra. Idén augusztus 18 és 22 között rendezik a programot. A rendezvény sorozat 18-án Kékesi Gábor szobrászművész kiállításával kezdődik a Városi Kiállítóteremben. A program középpontjában augusztus 19-én a történelmi hagyomány őrzés áll. A Szent István napi ünnepséget este a Rába parton tartják, ahol harangszó, galambröptetés, ünnepi beszéd és az új kenyér megáldása szerepel a programban. Az esti csónakfelvonulás, a 63. Rába parti tűzijáték, nemzetközi néptáncgála, valamint könnyű zenei koncertek zárják. Augusztus 20-án családi és szórakoztató programok várják az érdeklődőket a Batthyány kastély udvarán. A körmendi napok programjai augusztus 21-én Várkert mozi szabadtéri vetítésével zárulnak. A tartós hűség és a csapadék hiány miatt a vadásztársaságoknak folyamatosan pótolniuk kell az ivóvizet a vadállatok számára Vasvár megye erdeiben, közölte az Országos Magyar Vadászkamara Vármegyei Szervezetének elnöke. Gagyi István elmondta, a tartós szárazság következtében több természetes vízforrás és kisebb vízfolyás kiszáradt, ezért naponta járják az erdőket, lajtos kocsikkal szállítanak vizet, feltöltik az itatókat, valamint mélyítik a dagonyákat, hogy azok minél tovább megtartsák a vizet. Fontos, hogy a vadállatok természetes élőhelyükön jussanak elegendő vízhez, különben elhagyják az erdőt és lakott területen kereshetnek vizet. Indul hétvégén a jubileumi Hétrétország. Az őrség legnagyobb kulturális program sorozata idén ünnepli 25. születésnapját. A minden eddiginél hosszabb, 15 napon át zajló forgatag repertoáriában színház, zene, film, kiállítások és nyitott porták is szerepelnek. A szombaton kezdődő fesztivál kínálata az elmúlt negyed század egyfajta számadása lesz, fogalmazott Csíi Péter főszervező, Hétrétország megálmodója.
4: Pontosan kétszer olyan hosszúra tervezzük az idén, mint ahogy korábban bármikor volt, és ennek az az oka, hogy a 25. jubileumi alkalmat szerettük volna így hangsúlyossá tenni. Van egy megálló, amikor ünnepelhetünk, és nézzünk körül, hogy hova jutottunk, és vajon merre felé lehet tovább menni. Két hetes programba olyan partnereket próbáltam bevonni, akikben megvan a bizodalom, hogy akár a jövőben is tovább tudják vinni a Hétrétország eddigi hagyományát.
3: 25. alkalommal rendezik meg a Halmai Kupát a Sárvári fürdőúszodájában. Délvasi körmendi nevezőket is várnak az amatőr úszók számára kiírt versenyre. Szombaton 14 órakor kezdődik a megmérettetés, ahol a résztvevők 50 méteres távon bizonyíthatnak, tájékoztatott Kis Julianna, a fitness és kalandpark szervező.
5: Megrendezésre kerül a tavaly első körben nálunk itt a Halmai úszókupát visszahívtuk, és újra lesz úszóverseny, tehát mindenki, aki most mindegy, hogy felnőtt vagy gyerek, lány vagy fiú, le tud úszni 50 métert, ami azt jelenti, hogy a mi úszodánkban az két hossz, hiszen 25 méteres a medence. Buzdítom, hogy induljon el ezen az úszókupán, itt nem kell élsportolónak lenni, itt magáért az úszás, a mozgás öröméért érdemes már elindulni. Nevezni már déltől lehet, a verseny pedig 2-kor indul, tehát lesz gyerek és felnőtt kategória, azon belül pedig fiú és lány, vagy nő és férfi, és mindenki kap oklevelet, és az első 3 helyezettek pedig kapnak egy kis ajándékot is.
3: Megkezdődtek a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga korrekcióját előkészítő konzultációk, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter Facebook oldalán, jelezve első lépésként megújították az érettségi tételeit előkészítő bizottságot. Lanner Judit azt írta, az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is újra gondolják és megújítják. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat, hogy a Radírozzuk ki a különbségeket kampányuk keretében olyan családokat támogasson, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés, közölte a Szeretetszolgálat az MT-vel. Azt írták, a Magyar Református Szeretetszolgálat augusztus 10-ig várja az új, vagy jó állapotú tárgyi adományokat országos gyűjtőpontjain. Elsősorban iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanszfelszereléseket fogadnak. 14. Leó pápa november 6 és 17 között Uruguayban, Argentínában és Peruban tesz apostoli látogatást, jelentette be Matteo Bruni, szentszéki szóvivő. A tavaly májusban megválasztott egyház főnek ez lesz a 6. nemzetközi útja, és a 12 napos apostoli látogatás az eddigi leghosszabbnak számít. A 3 dél-amerikai országot érintő utazás utolsó állomása Peru, amely a pápa második hazájának számít. Több mint 20 évig szolgált Peruban, és perui állampolgárságot is szerzett.
0: Sporthírek.
3: Betlehem Dávid ezüstérmet nyert a nyíltvízi úszók 5 kilométeres verseny számában a párizsi Európa-bajnokságon. Betlehem így a második ezüstjét szerezte a francia fővárosban zajló EB-n, míg Rasovszky Kristóf címvédőként a 7. helyen csapott célba, Kovács Cseres pedig 21. lett.
0: Időjárás jelentés.
3: Szombaton napközben még sok napsütésre van kilátás, egy-egy zápor esetleg zivatar eleinte még előfordulhat, néhol a Dunántúl nyugati-délnyugati részén. Az észak-észak-keleti szél a Dunától keletre sokfelé lesz élénk, erős, 30 fokot mérhetünk majd.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Ausence of Your Shores szólt. 99.82 percen vagyunk, 4:05 után az utolsó órája indult el a délutánunknak. Itt a 99.80, én pedig továbbra is Tóczeri vagyok, tartsanak velem ebben a hátralévő, már csak alig 45 percnyi időben. Jó kis színes híreket hozok ebben az órában, na meg persze tovább szólnak a jó zenék. Luis Fonsi és Fade legfrissebbje, Camieri érkezik most, de hozom a Halott pénz, az Idő című dalát, és jó rádiózást a folytatásban is.
1: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente, que estoy jugando a ser feliz, pero por dentro no.

0: 99.8. Körmend FM. Rád hangolva.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az Instagram.

0: For this privileged wine, and ain't no danger, I'll find a normal life. No one really cares, but why aren't you enjoying this? Well, I'll forget you there, so can't you be enjoying this?
1: Még mindig egy kicsit programajánlózunk, hiszen az előttünk álló hétvégén elstartol az idei Sziget Fesztivál, de több szempontból is rendhagyó lesz. A hétnapos rendezvény vasárnap a Brody Dalok napjával indul, hétfőn pedig a Faithless Morcsiba és Goran Bregovic koncertjeivel folytatódik a program. A hivatalos fesztivál napok kedden kezdődnek, és egészen vasárnap hajnalig tartanak. A nagy színpadon olyan világsztárok lépnek majd fel, mint 21 Pilots, Florence and the Machine, Bring Me the Horizon, a Skrillex, Zara Larsson és Luis Capaldi. A hazai előadók közül pedig Sissi és a Carson Koma is nagy színpados koncertet ad. A fesztivál szervezőinek idén azonban nem csak a fellépőkkel kellett foglalkozniuk, a hetek óta tartó hőség és szárazság miatt komoly kihívást jelent a por megfékezése, ezért a sziget területének csak nem 8 hektárját különböző burkolatokkal fették le, és locsoló hálózatot is kiépítettek. A vízhiányra is felkészültek, tartalékvízzel és extra vízes blokkokkal várják a fesztiválozókat. A Dunába pedig egyelőre nem lehet szabadon bemenni, a szennyezett partszakaszt teljesen lezárják, ha a vizsgálatok eredményei ezt lehetővé teszik, egy kijelölt részen legfeljebb térdig lehet majd bemenni a folyóba. És persze, az sem mindegy, hogy mennyibe kerül majd egy ital, a pontos árakról egyelőre nincs info, azt viszont már tudni lehet, hogy délután 6 óráig olcsóbban lehet majd vásárolni, mint este. Ezzel a szervezők arra ösztönöznék a látogatókat, hogy már délután érkezzenek, és a korábbi programokat is megnézzék. A sziget egyébként idén várhatóan nem lesz minden nap csurik, Gerendai Károly szerint a napi 60-70 ezer látogató ideális lenne a mostani száraz poros időjárásban, szemben a 95 ezres maximális kapacitással. A szervezők szerint tehát minden készen áll, most már csak az a kérdés, hogy a fesztiválozók és az időjárás hogyan viseli majd egymást.
2: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
3: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó főbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
2: 3 nap az őrség szívében, ahol leteszed a telefont és újra önfeled lehetsz, mint gyerekként. Nappal kreatív műhelyek és játékos programok, kosárfonás, vetélkedő, estére feltörekvő alterzenekarok, köztük a Hűvös vagy a Szajanoé és Moldvai Táncház. Ez a Szatta Fest, egy önkéntes alapon szervezett közösségi fesztiváltábor. Nem a bulié a főszerep, hanem a kiszakadásé. Augusztus 27-30, Szatta. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
4: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
5: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
2: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva. Teardrops.

0: nem hozott a hidegfront nekünk ide csapadékot a térségben, de hogy mire számíthatunk a folytatásban, azt Péter Vári Tibor, a Hungaromet helyi észlelője osztja meg velünk.
1: Szép napot mindenkinek, hát érint minket egy kis hidegfront, és ezáltal instabilizálódik a légkör, ezért vannak a hőzivatarok, illetve várható, de inkább elszórt jelleggel többségében az Alpok fölött alakulnak ki, illetve itt a közép-európai hegységekbe bárhol, tehát a Tátra vidéken, a Kárpátok fölött, bár ezeket nagyon szépen lehet látni napközben a radaron, amikor megjelennek ezek a fehér pacnik a hegyek fölött, ugye ez az üllője, az ivatar felhőnek magasra törő, és hát az a baj, hogy ezekből kevés jut a sík területekre zömmel, mivel nagyon lassú a mozgásuk, nem egy aktív, gyorsan mozgó hidegfronthoz kötődnek, ezért azt a ott helyben le is esnek, inkább az Alpok környékén, illetve hegyvidékek környékén lesznek nagyobb mennyiségek. A síkvidéken, itt a Kárpát-medencében pedig különösen ezen a felforrósodott területen, hát egyébként magason is képződnek, tehát a felhő alapja is már magason képződik, és hát inkább nem sok csapadékot várnak belőle a modellek, inkább csak ilyen gócokba, kis területen, azt mondom, szerencsés területeken lehet belőle a pénteki vagy a szombati napon, és aztán vasárnapra ez már gyakorlatilag el is tűnik, újra szárazabb levegő érkezik fölénk. Hát azért az előző napokéhoz mérten a péntek, szombat olyan 8-10 fokkal is hűvösebb lesz, de hát ezt csak nagyon idézőjelesen mondom. Hát a 39 fok környéki maximumokhoz, amik voltak az előző napokban, egy ilyen 28-29 környéki maximumok lesznek, de már vasárnaptól aztán ismét ilyen emelkedő tendencia látszik a jövő hétre is. Úgyhogy azért én szkeptikus vagyok a csapadékban, és hát a jövő képet nézve is, még azt a jövő hetet is szerintem a növényzetnek, hát nem tudom hogyan, de valahogy át kéne vészelni, de ezért tapasztalásom az, hogy napról napra egyre siralmasabb képet mutat így a mező, ahogy járok kelek, tehát egy nap után is sokkal több a száraz növényzet, főleg kukoricába venni észre, aki azért jó szemmel nézi a növényzetet, ez láthatja, hogy először csak az alja sárgul, aztán a csövéig, azok is kezdenek lefordulni már, tehát ez még éretlen cső, kicsik és fejletlenek a szemek, de már szárad meg, keletebbre pedig már szerintem arról le is tettek, hogy valamiféle kukoricát aratnak, legfőjebb az öntözött helyeken.
0: Visszatér a kánikula jövő héten, úgyhogy kitartást kívánok mindenkinek, Péter Vári Tibornak, a Hungaromet helyi észlelőjének pedig köszönjük a legfrissebb információkat.

Véget ért a délutánunk itt a 99.8 hullámhosszán. Lakosi Gabinak adom át a helyemet ismét a stúdióban, hiszen 5 órakor érkezik a legfontosabb hírekkel, infókkal, nekem pedig emellett már csak annyi dolgom maradt hátra, hogy megköszönjem, hogy velem töltötték a mai délutánt, és megköszönöm egyben egész heti megtisztelő figyelmüket. Ma is Tóth Szilit hallották az elmúlt 4 órában. Szép hétvégét kívánok mindannyiuknak, akiknek holnap munkanap van, azoknak kitartást kívánok, és természetesen jó rádiózást a Körmende FM-mel hétfőn, a szokott időben, 1-től pedig várom önöket az éterben. Young money, young money. Love in a thousand different flavors.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Töltsd a nyári szünetet a pölöskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
2: A málna.
1: És melyik a legízesebb?
2: A szamóca.
1: És melegben a legjobb szomjoltó?
2: A citrusmix.
1: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pölöskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pölöskei. A családi szörp.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
0: Leteszed a telefont. Újra játszol, alkotsz, feltöltődsz a természetben. Ez a Szatta Fest. Közösségi fesztiváltábor az Őrség szívében. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Új növényekkel árnyékolt pihenőhely készülhet Körmenden. Interaktív programok a rába virágzáskor. Határérték feletti aszbesztros koncentrációt mértek a Szent Kút fürdő közelében. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új növényekkel árnyékolt pihenőhely kialakítására nyert támogatást Körmend az Energia Klub szakpolitikai intézet pályázatán. A fejlesztés a Top Heat Hú projekt keretében valósulhat meg, és a belvárosban a víz természetes hűtő hatását használnák ki. A végleges műszaki megoldás nem előre meghatározott, hanem műholdas és drónos felszíni hőmérséklet mérések, valamint a helyi lakosság véleménye alapján alakul ki. A tapasztalatok összegyűjtésére egy online kérdőívet is létrehoztak. A rába különleges élővilágával ismerkedhetnek meg az érdeklődők szombaton este a Körmendi Bárkaháznál és a Várkertben. Az Őrségi Nemzeti Park szakemberei interaktív bemutatókkal, vízparti foglalkozásokkal, éjszakai lepke és denevérlessel készülnek. A program csúcspontja a Dunavirágok rajzásának közös megfigyelése lesz a régi Rába hídnál, mondta rádiónknak Szaká Bianka, a Nemzeti Park koordinátora.
6: Dunavirágok rajzását fogjuk megfigyelni közösen. Ugye a kérészek közé tartoznak, a Rábában is régóta jelen vannak. Július-augusztus környékén láthatjuk őket nagyobb számban rajzani. A mesterséges fények nagyon erősen vonzzák őket, úgyhogy ilyen főleg kivilágított hidakon nagyon nagy csapatban láthatóak. Ez egy 4 állomásos természetismereti foglalkozás lesz, és a középpontjában ugye a Rába élővilága és az éjszakai életmódú állatok állnak. A program egyébként ingyenes, helyszíni regisztrációhoz kötött, 6 órakor fog kezdődni majd az első állomásnál dr. Kriska György előadása. A második állomásnál pedig ezzel párhuzamosan dr. Szinetár Csaba zoológus fogja a Rába víz alatti élőlényeit ismertetni. Interaktív módon be lehet ebbe kapcsolódni, meg fogjuk tekinteni majd közösen a Dunavirágrajzást, ezután pedig sötétedés utáni programokra átvezetjük a résztvevőket a Várkertben.
5: Határérték feletti aszbesztros koncentrációt mértek a Szent Kút fürdő közelében. Pogács Monika információi következnek.
7: Határérték feletti aszbesztrost koncentrációt mutattak ki a levegőben a Vasvári Szent Kút fürdő közelében végzett mérések során. Ezért az önkormányzat lezárta az érintett útszakaszt a gépjármű forgalom elől. Július végén 4 helyszínen vizsgálták a levegő minőségét. A labor eredmények alapján a piac tér parkolójában, a csónakázótónál és a kilátónál a mért aszbesztrost koncentráció a határérték alatt maradt. Míg Buda Szentkútfürdő közvetlen közelében az út mentén elhelyezett mérőműszerek határérték feletti szennyezettséget jeleztek. A mérési eredmények alapján a korábban a csónakázó tónál kihelyezett terelőtáblákat áthelyezték a fürdőhöz vezető híd elé, így az érintett útszakaszra gépjárművel nem lehet behajtani. A korlátozás alól kizárólag a fürdő és a kemping működéséhez szükséges járművek mentesülnek külön engedéllyel. Az önkormányzat közölte, a porzás tartós megszüntetése érdekében megkezdték az érintett út burkolásának műszaki előkészítését. A munkálatok befejezését követően újabb levegővizsgálatot végeznek a helyszínen.
5: Kulturális és közösségi programokkal várják az érdeklődőket szombaton a vasvári békenapon. Kihirdetik a borverseny eredményeit. Az ünnepségen Szabó Kocsi Zsuzsanna népdalénekes működik közre. Az esti program a Békeház udvarán folytatódik, ahol tűzi-vízi látványshow és musical műsor várja a közönséget. A vasvári békenap célja, hogy a város történelmi hagyományaira építve közösségi és kulturális programokkal kínáljon kikapcsolódási lehetőséget a helyi lakosoknak és az ide látogatóknak. Szombaton szavaz a Tisza parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek, mondta az MTI kérdésére Bújdos Andrá, a frakcióvezető csütörtökön. Elmondta, a hivatalos jelölés határideje jövő hétfő 10 óra, a folyamat ehhez igazodik. A politikus úgy fogalmazott, a jelöltek kiválasztása még folyamatban van, de az a cél, hogy a frakció ülésen több ember közül válasszanak. Bújdos Andrá a neveket nem árult el, közölte ugyanakkor még egyeztetnek arról, hogyan mutatják be államfőjelöltjüket. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpontfejlesztő Központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten fogyatékossággal élő gyerekeket nevelő egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak, közölte az Egyszülős Központ csütörtökön az MTI-vel. A közlemény szerint a legutóbbi adatok alapján Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyerek nevelkedik, közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. Az elszigetelődés megelőzésére és a családi terhek enyhítésére jött létre a Csillagpont. Legfeljebb 16 éves sérült gyerekeket nevelő családok számára teljesen térítésmentesen biztosítanak egyéni és csoportos gyógypedagógiai foglalkozásokat, mozgásfejlesztést, valamint kiegészítő terápiákat. Tengeralatti elektromos vezeték telepítése kezdődött Spanyolország és Franciaország között a Vizcayai öbölben, közölte a spanyol villamos energiahálózat üzemeltetésért felelős vállalat. A cég tájékoztatása szerint a hét elején indult munkálatok több szakaszban zajlanak jövő nyárig. A villamos energia összeköttetés 2028-tól működhet a két ország között. Az átviteli kapacitás a jelenlegi 2800 megawattról 5000 megawattra nő.
4: Sporthírek.
5: Mányoki Attila második helyen fejezte be a 119 éves múltra visszatekintő Boston Light elnevezésű úszóversenyt. Mányoki kiemelte, 2024-ben már a helyszínen volt, de akkor az időjárás közbeszólt és nem startoltatták el a mezőnyt. Így most boldog, hogy ennyi várakozás és bizonytalanság után sikeres teljesítője lett a világ legelső hivatalos úszóversenyének.
4: Időjárás jelentés.
5: Szombaton napközben még sok napsütésre van kilátás, egy-egy zápor esetleg zivatar eleinte még előfordulhat, néhol a Dunántúl nyugati-délnyugati részén. Az északi-északkeleti szél a Dunától keletre sok felé lesz élénk, erős, 30 fokot mérhetünk majd.
4: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.
1: Ami a tiéd volt egyszer, mindig is az maradt, hiszen maradhat benned néhány apró darab, ahogy másoknál is maradtak belőled kisebb részek.

0: 99.8. Körmend FM. Ráthangolva.
1: Honnan indultam, s közben mennyit áldoztam.

Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Szemtanúkat keresnek a körmendi rendőrök. Programkavalkáddal várja az érdeklődőket a körmendi napok. Negyed százados a Hétrétország. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szemtanúkat keres a körmendi rendőrkapitányság egy július 25-én történt közlekedési baleset ügyében. A gyanú szerint egy kerékpáros a Rákóczi utcával párhuzamosan a járdán, a 13-as szám és az aluljáró közötti szakaszon elsodort egy gyalogost, aki elesett és megsérült. A rendőrség kéri, hogy aki látta az esetet, vagy érdemi információval rendelkezik, az jelentkezzen a körmendi rendőrkapitányságon, vagy a 112-es segélyhívón. Programkavalkáddal várják az érdeklődőket a körmendi napokra. Idén augusztus 18 és 22 között rendezik a programot. A rendezvény sorozat 18-án Kékesi Gábor szobrászművész kiállításával kezdődik a Városi Kiállítóteremben. A program középpontjában augusztus 19-én a történelmi hagyomány őrzés áll. A Szent István napi ünnepséget este a Rába parton tartják, ahol harangszó, galambröptetés, ünnepi beszéd és az új kenyér megáldása szerepel a programban. Az esti csónakfelvonulás, a 63. Rába parti tűzijáték, nemzetközi néptánc gála, valamint könnyű zenei koncertek zárják. Augusztus 20-án családi és szórakoztató programok várják az érdeklődőket a Batthyány kastély udvarán. A körmendi napok programjai augusztus 21-én Várkert mozi szabadtéri vetítésével zárulnak. A tartós hűség és a csapadékhiány miatt a vadásztársaságoknak folyamatosan pótolniuk kell az ivóvizet a vadállatok számára Vasvár megye erdeiben, közölte az Országos Magyar Vadászkamara Vármegyei Szervezetének elnöke. Gagyi István elmondta, a tartós szárazság következtében több természetes vízforrás és kisebb vízfolyás kiszáradt, ezért naponta járják az erdőket, lajtos kocsikkal szállítanak vizet, feltöltik az itatókat, valamint mélyítik a dagonyákat, hogy azok minél tovább megtartsák a vizet. Fontos, hogy a vadállatok természetes élőhelyükön jussanak elegendő vízhez, különben elhagyják az erdőt és lakott területen kereshetnek vizet. Indul hétvégén a jubileumi Hétrétország. Az őrség legnagyobb kulturális program sorozata idén ünnepli 25. születésnapját. A minden eddiginél hosszabb, 15 napon át zajló forgatag repertoáriában színház, zene, film, kiállítások és nyitott porták is szerepelnek. A szombaton kezdődő köztivál kínálata az elmúlt negyed század egyfajta számadása lesz, fogalmazott Csíhi Péter főszervező, Hétrétország megálmodója.
2: Pontosan kétszer olyan hosszúra tervezzük az idén, mint ahogy korábban bármikor volt, és ennek az az oka, hogy a 25. jubileumi alkalmat szerettük volna így hangsúlyossá tenni. Van egy megálló, amikor ünnepelhetünk, és nézzünk körül, hogy hova jutottunk, és vajon merre felé lehet tovább menni. Két hetes programba olyan partnereket próbáltam bevonni, akikben megvan a bizodalom, hogy akár a jövőben is tovább tudják vinni a Hétrétország eddigi hagyományát.
1: 25. alkalommal rendezik meg a Halmai Kupát a Sárvári fürdőúszodájában. Délvasi körmendi nevezőket is várnak az amatőr úszók számára kiírt versenyre. Szombaton 14 órakor kezdődik a megmérettetés, ahol a résztvevők 50 méteres távon bizonyíthatnak, tájékoztatott Kis Julianna, fitness és kalandpark szervező.
3: Megrendezésre kerül a tavaly első körben nálunk itt a Halmai úszókupát, visszahívtuk, és újra lesz úszóverseny, tehát mindenki, aki most mindegy, hogy felnőtt vagy gyerek, lány vagy fiú, le tud úszni 50 métert, ami azt jelenti, hogy a mi úszodánkban az két hossz, hiszen 25 méteres a medence. Buzdítom, hogy induljon el ezen az úszókupán, itt nem kell élsportolónak lenni, itt magáért az úszás, a mozgás öröméért érdemes már elindulni. Nevezni már déltől lehet, a verseny pedig 2-kor indul, tehát lesz gyerek és felnőtt kategória, azon belül pedig fiú és lány, vagy nő és férfi, és mindenki kap oklevelet, és az első 3 helyezettek pedig kapnak egy kis ajándékot is.
1: Megkezdődtek a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga korrekcióját előkészítő konzultációk, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter Facebook oldalán, jelezve első lépésként megújították az érettségi tételeit előkészítő bizottságot. Lanner Judit azt írta, az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is újra gondolják és megújítják. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat, hogy a Radírozzuk ki a különbségeket kampányuk keretében olyan családokat támogasson, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés, közölte a Szeretetszolgálat az MT-vel. Azt írták, a Magyar Református Szeretetszolgálat augusztus 10-ig várja az új, vagy jó állapotú tárgyi adományokat országos gyűjtőpontjain. Elsősorban iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanszfelszereléseket fogadnak. 14. Leó pápa november 6 és 17 között Uruguayban, Argentínában és Peruban tesz apostoli látogatást, jelentette be Matteo Bruni, szentszéki szóvivő. A tavaly májusban megválasztott egyház főnek ez lesz a 6. nemzetközi útja, és a 12 napos apostoli látogatás az eddigi leghosszabbnak számít. A 3 dél-amerikai országot érintő utazás utolsó állomása Peru, amely a pápa második hazájának számít. Több mint 20 évig szolgált Peruban, és perui állampolgárságot is szerzett.
0: Sporthírek.
1: Betlehem Dávid ezüstérmet nyert a nyíltvízi úszók 5 kilométeres verseny számában a párizsi Európa-bajnokságon. Betlehem így a második ezüstjét szerezte a francia fővárosban zajló EB-n, míg Rasovszky Kristóf címvédőként a 7. helyen csapott célba, Kovács Cseres pedig 21. lett.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton napközben még sok napsütésre van kilátás, egy-egy zápor esetleg zivatar eleinte még előfordulhat, néhol a Dunántúl nyugati-délnyugati részén. Az északi-északkeleti szél a Dunától keletre sokfelé lesz élénk, erős, 30 fokot mérhetünk majd.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix, a magyar zenepiac gyümölcseivel.

házunk kárt, felépült ott mára egy másik világ, felgyorsult az élet, már más ritmusra jár. A macska köves úton nem játszanak bandák,

Hazai Turmix. Naponta 2x60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Új növényekkel árnyékolt pihenőhely készülhet Körmenden. Interaktív programok a rába virágzáskor. Határérték feletti aszbesztros koncentrációt mértek a Szent Hud fürdő közelében. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új növényekkel árnyékolt pihenőhely kialakítására nyert támogatás Körmend az Energia Klub szakpolitikai intézet pályázatán. A fejlesztés a Top Heat Hú projekt keretében valósulhat meg, és a belvárosban a víz természetes hűtő hatását használnák ki. A végleges műszaki megoldás nem előre meghatározott, hanem műholdas és drónos felszíni hőmérséklet mérések, valamint a helyi lakosság véleménye alapján alakul ki. A tapasztalatok összegyűjtésére egy online kérdőívet is létrehoztak. A rába különleges élővilágával ismerkedhetnek meg az érdeklődők szombaton este a körmendi Bárkaháznál és a Várkertben. Az Őrségi Nemzeti Park szakemberei interaktív bemutatókkal, vízparti foglalkozásokkal, éjszakai lepke és denevérlessel készülnek. A program csúcspontja a Dunavirágok rajzásának közös megfigyelése lesz a régi Rába hídnál, mondta a rádiónknak Szaká Bianka, a Nemzeti Park koordinátora.
2: Dunavirágok rajzását fogjuk majd megfigyelni közösen. Ugye a kérészek közé tartoznak, a Rábában is régóta jelen vannak. Július-augusztus környékén láthatjuk őket nagyobb számban rajzani. A mesterséges fények nagyon erősen mozzák őket, úgyhogy ilyen nagyon kivilágított hidakon, nagyon nagy csapatban láthatóak. Ez egy 4 állomásos természetismereti foglalkozás lesz, és a középpontjában ugye a rába élővilága és az éjszakai életmódú állatok állnak. A program egyébként ingyenes, helyszíni regisztrációhoz kötött, 6 órakor fog kezdődni majd az első állomásnál dr. Kriska György előadása. A második állomásnál pedig ezzel párhuzamosan dr. Szinetár Csaba zoológus fogja a rába víz alatti élőlényeit ismertetni. Interaktív módon be lehet ebbe kapcsolódni, meg fogjuk tekinteni majd közösen a Dunavirágrajzást, ezután pedig sötétedés utáni programokra átvezetjük a résztvevőket a Várkertbe.
1: Határérték feletti aszbesztros koncentrációt mértek a Szent Kút fürdő közelében. Pogács Monika információi következnek.
3: Határérték feletti aszbesztrost koncentrációt mutattak ki a levegőben a vasvári Szentkút fürdő közelében végzett mérések során. Ezért az önkormányzat lezárta az érintett útszakaszt a gépjármű forgalom elől. Július végén 4 helyszínen vizsgálták a levegő minőségét. A labor eredmények alapján a piac tér parkolójában, a csónakázótónál és a kilátónál a mért aszbesztrost koncentráció a határérték alatt maradt. Míg a Szentkút fürdő közvetlen közelében az út mentén elhelyezett mérőműszerek határérték feletti szennyezettséget jeleztek. A mérési eredmények alapján a korábban a csónakázótónál kihelyezett terelőtáblákat áthelyezték a fürdőhöz vezető híd elé, így az érintett útszakaszt a gépjárművel nem lehet behajtani. A korlátozás alól kizárólag a fürdő és a kemping működéséhez szükséges járművek mentesülnek külön engedéllyel. Az önkormányzat közölte, a porzás tartós megszüntetése érdekében megkezdték az érintett út burkolásának műszaki előkészítését. A munkálatok befejezését követően újabb levegővizsgálatot végeznek a helyszínen.
1: Kulturális és közösségi programokkal várják az érdeklődőket szombaton a vasvári békenapon. Kihirdetik a borverseny eredményeit. Az ünnepségen Szabó Kocsi Zsuzsanna népdalénekes működik közre. Az esti program a Békeház udvarán folytatódik, ahol tűzivízi látványshow és musical műsor várja a közönséget. A vasvári békenap célja, hogy a város történelmi hagyományaira építve közösségi és kulturális programokkal kínáljon kikapcsolódási lehetőséget a helyi lakosoknak és az ide látogatóknak. Szombaton szavazott Tisza parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek, mondta az MTI kérdésére Bújdos Andrá, a frakcióvezető csütörtökön. Elmondta, a hivatalos jelölés határideje jövő hétfő 10 óra, a folyamat ehhez igazodik. A politikus úgy fogalmazott, a jelöltek kiválasztása még folyamatban van, de az a cél, hogy a frakció ülésen több ember közül válasszanak. Bújdos Andrá a neveket nem árult el, közölte ugyanakkor még egyeztetnek arról, hogyan mutatják be államfőjelöltjüket. Hétvégig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpontfejlesztő Központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten fogyatékossággal élő gyerekeket nevelő egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak, közölte az Egyszülős Központ csütörtökön az MTI-vel. A közlemény szerint a legutóbbi adatok alapján Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyerek nevelkedik, közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. Az elszigetelődés megelőzésére és a családi terhek enyhítésére jött létre a csillagpont. Legfeljebb 16 éves sérült gyerekeket nevelő családok számára teljesen térítésmentesen biztosítanak egyéni és csoportos gyógypedagógiai foglalkozásokat, mozgásfejlesztést, valamint kiegészítő terápiákat. Tengeralatti elektromos vezeték telepítése kezdődött Spanyolország és Franciaország között a Vizcayai öbölben, közölte a spanyol villamos energiahálózat üzemeltetésért felelős vállalat. A cég tájékoztatása szerint a hét elején indult munkálatok több szakaszban zajlanak jövő nyárig. A villamos energia összeköttetés 2028-tól működhet a két ország között, az átviteli kapacitás a jelenlegi 2800 megawattról 5000 megawattra nő.
0: Sporthírek.
1: Mányoki Attila második helyen fejezte be a 119 éves múltra visszatekintő Boston Light elnevezésű úszóversenyt. Mányoki kiemelte, 2024-ben már a helyszínen volt, de akkor az időjárás közbeszólt és nem startoltatták el a mezőnyt, így most boldog, hogy ennyi várakozás és bizonytalanság után sikeres teljesítője lett a világ legelső hivatalos úszóversenyének.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton napközben még sok napsütésre van kilátás, egy-egy zápor esetleg zivatar eleinte még előfordulhat, néhol a Dunántúl nyugati-délnyugati részén. Az északi-északkeleti szél a Dunától keletre sokfelé lesz élénk, erős, 30 fokot mérhetünk majd.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Szemtanúkat keresnek a körmendi rendőrök. Programkavalkáddal várja az érdeklődőket a körmendi napok. Negyed százados a Hétrétország. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szemtanúkat keres a körmendi rendőrkapitányság egy július 25-én történt közlekedési baleset ügyében. A gyanú szerint egy kerékpáros a Rákóczi utcával párhuzamosan a járdán, a 13-as szám és az aluljáró közötti szakaszon elsodort egy gyalogost, aki elesett és megsérült. A rendőrség kéri, hogy aki látta az esetet, vagy érdemi információval rendelkezik, az jelentkezzen a körmendi rendőrkapitányságon, vagy a 112-es segélyhívón. Programkavalkáddal várják az érdeklődőket a körmendi napokra. Idén augusztus 18 és 22 között rendezik a programot. A rendezvény sorozat 18-án Kékesi Gábor szobrászművész kiállításával kezdődik a Városi Kiállítóteremben. A program középpontjában augusztus 19-én a történelmi hagyomány őrzés áll. A Szent István napi ünnepséget este a Rába parton tartják, ahol harangszó, galambröptetés, ünnepi beszéd és az új kenyér megáldása szerepel a programban. Az esti csónak felvonulás, a 63. Rába parti tűzijáték, nemzetközi néptáncgála, valamint könnyű zenei koncertek zárják. Augusztus 20-án családi és szórakoztató programok várják az érdeklődőket a Batthyánykastély udvarán. A körmendi napok programjai augusztus 21-én Várkert mozi szabadtéri vetítésével zárulnak. A tartós hűség és a csapadékhiány miatt a vadásztársaságoknak folyamatosan pótolniuk kell az ivóvizet a vadállatok számára Vasvár megye erdeiben, közölte az Országos Magyar Vadászkamara Vármegyei Szervezetének elnöke. Gagyi István elmondta, a tartós szárazság következtében több természetes vízforrás és kisebb vízfolyás kiszáradt, ezért naponta járják az erdőket, lajtos kocsikkal szállítanak vizet, feltöltik az itatókat, valamint mélyítik a dagonyákat, hogy azok minél tovább megtartsák a vizet. Fontos, hogy a vadállatok természetes élőhelyükön jussanak elegendő vízhez, különben elhagyják az erdőt és lakott területen kereshetnek vizet. Indul hétvégén a jubileumi Hétrétország. Az őrség legnagyobb kulturális program sorozata idén ünnepli 25. születésnapját. A minden eddiginél hosszabb, 15 napon át zajló forgatag repertoáriában színház, zene, film, kiállítások és nyitott porták is szerepelnek. A szombaton kezdődő fesztivál kínálata az elmúlt negyed század egyfajta számadása lesz, fogalmazott Csíhi Péter főszervező, Hétrétország megálmodója.
2: Pontosan kétszer olyan hosszúra tervezzük az idén, mint ahogy korábban bármikor volt, és ennek az az oka, hogy a 25. jubileumi alkalmat szerettük volna így hangsúlyossá tenni. Van egy megálló, amikor ünnepelhetünk, és nézzünk körül, hogy hova jutottunk, és vajon merre felé lehet tovább menni. Két hetes programba olyan partnereket próbáltam bevonni, akikben megvan a bizodalom, hogy akár a jövőben is tovább tudják vinni a Hétrétország eddigi hagyományát.
1: 25. alkalommal rendezik meg a Halmai Kupát a Sárvári fürdőúszodájában. Délvasi körmendi nevezőket is várnak az amatőr úszók számára kiírt versenyre. Szombaton 14 órakor kezdődik a megmérettetés, ahol a résztvevők 50 méteres távon bizonyíthatnak, tájékoztatott Kis Julianna, a fitness és kalandpark szervező.
3: Megrendezésre kerül a tavaly első körben nálunk itt a Halmai úszókupát visszahívtuk, és újra lesz úszóverseny, tehát mindenki, aki most mindegy, hogy felnőtt vagy gyerek, lány vagy fiú, le tud úszni 50 métert, ami azt jelenti, hogy a mi úszodánkban az két hossz, hiszen 25 méteres a medence. Buzdítom, hogy induljon el ezen az úszókupán, itt nem kell élsportolónak lenni, itt magáért az úszás, a mozgás öröméért érdemes már elindulni. Nevezni már déltől lehet, a verseny pedig 2-kor indul, tehát lesz gyerek és felnőtt kategória, azon belül pedig fiú és lány, vagy nő és férfi, és mindenki kap oklevelet, és az első 3 helyezettek pedig kapnak egy kis ajándékot is.
1: Megkezdődtek a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga korrekcióját előkészítő konzultációk, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter Facebook oldalán, jelezve első lépésként megújították az érettségi tételeit előkészítő bizottságot. Lanner Judit azt írta, az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is újra gondolják és megújítják. tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat, hogy a Radírozzuk ki a különbségeket kampányuk keretében olyan családokat támogasson, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés, közölte a Szeretetszolgálat az MT-vel. Azt írták, a Magyar Református Szeretetszolgálat augusztus 10-ig várja az új, vagy jó állapotú tárgyi adományokat országos gyűjtőpontjain. Elsősorban iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanszfelszereléseket fogadnak. 14. Leó pápa november 6 és 17 között Uruguayban, Argentínában és Peruban tesz apostoli látogatást, jelentette be Matteo Bruni, szentszéki szóvivő. A tavaly májusban megválasztott egyház főnek ez lesz a 6. nemzetközi útja, és a 12 napos apostoli látogatás az eddigi leghosszabbnak számít. A 3 dél-amerikai országot érintő utazás utolsó állomása Peru, amely a pápa második hazájának számít. Több mint 20 évig szolgált Peruban, és perui állampolgárságot is szerzett.
0: Sporthírek.
1: Betlehem Dávid ezüstérmet nyert a nyíltvízi úszók 5 kilométeres verseny számában a párizsi Európa-bajnokságon. Betlehem így a második ezüstjét szerezte a francia fővárosban zajló EB-n, míg Rasovszky Kristóf címvédőként a 7. helyen csapott célba, Kovács Cseres pedig 21. lett.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton napközben még sok napsütésre van kilátás, egy-egy zápor esetleg zivatar eleinte még előfordulhat, néhol a Dunántúl nyugati-délnyugati részén. Az északi-északkeleti szél a Dunától keletre sokfelé lesz élénk, erős, 30 fokot mérhetünk majd.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Új növényekkel árnyékolt pihenőhely készülhet Görmenden. Interaktív programok a rába virágzáskor. Határérték feletti aszbesztros koncentrációt mértek a Szentkútfürdő közelében. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új növényekkel árnyékolt pihenőhely kialakítására nyert támogatást Görmend az Energia Klub szakpolitikai intézet pályázatán. A fejlesztés a Top Heat Hú projekt keretében valósulhat meg, és a belvárosban a víz természetes hűtő hatását használnák ki. A végleges műszaki megoldás nem előre meghatározott, hanem műholdas és drónos felszíni hőmérsékletmérések, valamint a helyi lakosság véleménye alapján alakul ki. A tapasztalatok összegyűjtésére egy online kérdőívet is létrehoztak. A rába különleges élővilágával ismerkedhetnek meg az érdeklődők szombaton este a Görmendi Bárkaháznál és a Várkertben. Az Őrségi Nemzeti Park szakemberei interaktív bemutatókkal, vízparti foglalkozásokkal, éjszakai lepke és denevérlessel készülnek. A program csúcspontja a Dunavirágok rajzásának közös megfigyelése lesz a régi Rába hídnál, mondta a rádiónknak Szaká Bianka, a Nemzeti Park koordinátora.
2: Dunavirágok rajzását fogjuk majd megfigyelni közösen. Ugye a kérészek közé tartoznak, a Rábában is régóta jelen vannak. Július-augusztus környékén láthatjuk őket nagyobb számban rajzani. A mesterséges fények nagyon erősen vonzák őket, úgyhogy ilyen főleg a kivilágított hidakon nagyon nagy csapatban láthatóak. Ez egy 4 állomásos természetismereti foglalkozás lesz, és a középpontjában ugye a Rába élővilága és az éjszakai életmódú állatok állnak. A program egyébként ingyenes, helyszíni regisztrációhoz kötött, 6 órakor fog kezdődni majd az első állomásnál dr. Kriska György előadása, a második állomásnál pedig ezzel párhuzamosan dr. Szinetár Csaba zoológus fogja a Rába víz alatti élőlényeit ismertetni. Interaktív módon be lehet ebbe kapcsolódni, meg fogjuk tekinteni majd közösen a Dunavirágrajzást, ezután pedig sötétedés utáni programokra átvezetjük a résztvevőket a Várkertbe.
1: Határérték feletti aszbesztros koncentrációt mértek a Szentkútfürdő közelében. Pogács Mónika információi következnek.
3: Határérték feletti aszbesztrost koncentrációt mutattak ki a levegőben a vasvári Szentkútfürdő közelében végzett mérések során. Ezért az önkormányzat lezárta az érintett útszakaszt a gépjármű forgalom elől. Július végén 4 helyszínen vizsgálták a levegő minőségét. A labor eredmények alapján a piac tér parkolójában, a csónakázótónál és a kilátónál a mért aszbesztrost koncentráció a határérték alatt maradt. Míg a Szentkútfürdő közvetlen közelében az út mentén elhelyezett mérőműszerek határérték feletti szennyezettséget jeleztek. A mérési eredmények alapján a korábban a csónakázótónál kihelyezett terelőtáblákat áthelyezték a fürdőhöz vezető híd elé, így az érintett útszakaszra gépjárművel nem lehet behajtani. A korlátozás alól kizárólag a fürdő és a kemping működéséhez szükséges járművek mentesülnek külön engedéllyel. Az önkormányzat közölte, a porzás tartós megszüntetése érdekében megkezdték az érintett út burkolásának műszaki előkészítését. A munkálatok befejezését követően újabb levegővizsgálatot végeznek a helyszínen.
1: Kulturális és közösségi programokkal várják az érdeklődőket szombaton a vasvári Békenapon. Kihirdetik a borverseny eredményeit. Az ünnepségen Szabó Kocsi Zsuzsanna népdalénekes működik közre. Az esti program a Békeház udvarán folytatódik, ahol tűzi-vízi látványshow és musical műsor várja a közönséget. A vasvári Békenap célja, hogy a város történelmi hagyományaira építve közösségi és kulturális programokkal kínáljon kikapcsolódási lehetőséget a helyi lakosoknak és az ide látogatóknak. Szombaton szavaz a Tisza parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek, mondta az MTI kérdésére Bújdos Ondra a frakcióvezető csütörtökön. Elmondta, a hivatalos jelölés határideje jövő hétfő 10 óra, a folyamat ehhez igazodik. A politikus úgy fogalmazott, a jelöltek kiválasztása még folyamatban van, de az a cél, hogy a frakció ülésen több ember közül válasszanak. Bújdos Ondra a neveket nem árult el, közölte ugyanakkor még egyeztetnek arról, hogyan mutatják be államfőjelöltjüket. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpontfejlesztő Központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten fogyatékossággal élő gyerekeket nevelő egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak, közölte az Egyszülős Központ csütörtökön az MTI-vel. A közlemény szerint a legutóbbi adatok alapján Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyerek nevelkedik, közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. Az elszigetelődés megelőzésére és a családi terhek enyhítésére jött létre a csillagpont, legfeljebb 16 éves sérül gyerekeket nevelő családok számára teljesen térítésmentesen biztosítanak egyéni és csoportos gyógypedagógiai foglalkozásokat, mozgásfejlesztést, valamint kiegészítő terápiákat. Tengeralatti elektromos vezeték telepítése kezdődött Spanyolország és Franciaország között a Vizcayai öbölben, közölte a spanyol villamos energiahálózat üzemeltetésért felelős vállalat. A cég tájékoztatása szerint a hét elején indult munkálatok több szakaszban zajlanak jövő nyárig. A villamos energia összeköttetés 2028-tól működhet a két ország között, az átviteli kapacitása jelenlegi 2800 megawattról 5000 megawattra nő.
0: Sporthírek.
1: Mányoki Attila második helyen fejezte be a 119 éves múltra visszatekintő Boston Light elnevezésű úszóversenyt. Mányoki kiemelte, 2024-ben már a helyszínen volt, de akkor az időjárás közbeszólt és nem startoltatták el a mezőnyt, így most boldog, hogy ennyi várakozás és bizonytalanság után sikeres teljesítője lett a világ legelső hivatalos úszóversenyének.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton napközben még sok napsütésre van kilátás, egy-egy zápor esetleg zivatar eleinte még előfordulhat, néhol a Dunántúl nyugati-délnyugati részén. Az északi-északkeleti szél a Dunától keletre sokfelé lesz élénk, erős, 30 fokot mérhetünk majd.
0: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.

0: Sportportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Az életed első emlékképe, az neked mi?
2: Hát ugye azt mondják, hogy az emberek ilyen 3-4 éves korában vannak az első emlékei.
3: Lovasi András, szerző, előadó.
2: Egy van nekem, amikor állok a törött puskával a hóba, és sírok, mert akkor tört össze a puskámnak a csöve.
1: Játék? Puska?
2: Ját, persze. Ja. És szerintem olyan 3 éves lehettem.
1: Megvan neked az első emlékkép az életedből?
2: Talán az óvoda.
1: De egy konkrét kép van, hogy mondjuk ott
2: igen, ott ülök, és...
3: Tarján Pál operaénekes.
2: Valami éneklés folyt, és akkor azt mondtam, hogy én akarok a karmester lenni.
1: És lehettél?
2: Lehettem.
1: De jó, és akkor kiálltál, arra is emlékszel?
2: Arra is emlékszem.
1: És aztán tovább meséled a szituációt?
2: És akkor elkezdtem így vezényelni, mert azt láttam már, hogy azt hogy csinálják. Másra már nem emlékszem. Megtanítottam az óvodai csoportomnak a Rózsa Sándor a kocsmában feszülő című. Nem tudom, hogy így kezdődik, de egy ilyen valami nóta volt akkor, valami egy magyar, azt hiszem, egy inkább ilyen kurucos népdal, vagy már
1: tudom. Emlékszel rá, hogy az óvodás társaidnak tanítok, hogy
2: Esik eső, szép csendesen csöpörő, úgy kezdődik. Rózsa, hát ez a volt, az akkor volt a Rózsa Sándor nevű filmsorozat, és szerintem onnan gyűjtöttem be, és akkor ezt jól megtanultam.
1: Tehát tisztos volt. A többieket, akkor ott hát már kiálltál biztos.
2: Mondhatnám, hogy megtanulták, de én megtanultam.
1: Nem kérted számon tőlük?
2: Nem hajtottam, de lehettem olyan 10 éves, amikor elmentünk egy moziba, és ott még volt híradó.
1: A film előtt egy filmhíradó,
2: és a Ray Charles zongorázott. És az valami olyan mély hatást gyakorolt rám, hogy elképesztő, tehát egyszerűen teljesen a hatás alá kerültem.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk. Excellent.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Ladinek Judit színésznő.
2: Mikor már nagyobb acska voltam, és rábíztak a kalocsai táncban egy szólót, és Japánban jártunk. Tokióban egy hatalmas halléban léptünk fel, nem tudom hány ezer ember nézett minket, és egy olyan felemelő érzés, amikor katarzis élményed van a színpadon, amikor azt érzed, hogy tiéd az egész színház, amikor érzed, hogy a lelked beragyogja a termet, és hogy ezt átadod a nézőknek. És tudom, hogy utána Somogyi Tibi bácsi, sajnos már nincs köztünk, ő volt a néptáncmesterünk, odajött, és azt mondta, hogy jó van, Juditkám, emberke lettél, megérkeztél. És így láttam a szemében, hogy észrevette, hogy itt most nem a néptánc lépések, hanem amikor a lelked kiragyog. Az nekem egy olyan pillanat volt, hogy amit így viszek magammal a kis batyumban egy életen át.
1: Lovasi András, szerző, előadó.
3: 13 éves koromban valahol voltam egy tábortűznél, és láttam, hogy és az nagyon tetszett, hogy valaki a saját énekét tudja gitárral kísérni, és hogy ez hogy akkor el tudnám énekelni azokat a dalokat, amik tetszenek. És akkor vettem egy ilyen akkordtáblázatot, vettem egy gitárt, és akkor elkezdtem ez a táblázat alapján ilyen akkordokat megtanulni, és akkor mindjárt tudtam három akkordot, akkor mindjárt írtam belőle három dalt. Hát és akkor megalakult az első panel.
4: Már igen, akkor ott a tábortűznél, lehet, hogy ott volt a fordulat, nem? Amikor a jó hát Isten is megsimította a fejedet, hogy nézd csak.
3: Nem magyaráznám bele valahogy, inkább csak azt jöttem rá,
4: hogy ez de jó,
3: illetve hát én egy olyan időszakban voltam gyerek, amikor ez egy ilyen, ez a zenekarosdi, meg ez az egész ilyen, tehát hogy ennek volt valamiféle ilyen iszonyú revelációja, meg valami olyan szabadság árad belőle, meg valami olyan klassz dolognak tűnt, olyan annyira más volt, mint azért ez a szürke 70-es évekbeli nagyon unalmasnak tűnő kis polgári millió, amiben én belenőttem, vagy ahol én fölnőttem. Annyira az ellenpontja volt mindennek, ami az én világomat, vagy amiben beleszülettem világomat jellemezte, és én azt nagyon nyomasztónak találtam. Engem borzasztóan nyomasztotta az, hogy néztem, hogy apukám és anyukám hogy élnek, mit csinálnak, és arra gondoltam, hogy ennél rosszabb, hogy reggel 8-kor elmegyek, és délután 5-kor visszajövök, van két hülye gyerekem, és soha
4: az
3: nem...
4: Az egyik
3: én vagyok, soha nem lehet szabadságra menni, hanem egy évben csak két hét szabadság van, ennél nagyobb büntetés nem lehet. És nyilván most ez így viccesnek hangzik, meg izé, de valószínűleg engem tényleg nyomasztott ez a fajta ilyen kis-szerűség, vagy ez a kis világ, amiben be volt zárva magyar. Tehát én ennyit érzékeltem belőle, de valahogy ez az egész nagyon nyomasztónak tűnt, hogy én nekem ebbe kell majd lennem.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Én nem akartam operaénekes lenni, mert én fúvola szakra jártam, ugye ugyanaz a klaviatúra, mint a szaxofonnak, és mellette jazz játottam. És aztán, mint zeneakadémisták, lejártunk az énekesek vizsgájára röhögni, mert annyira rosszak voltak. És akkor azt mondta, odajött a Sipos, aki volt az énektanszak vezetője, hogy jegyezzék meg, hogy a nagyművészek fönnállnak a színpadon, maguk meg lehet vannak a zenekari árokba. És én akkor mondtam, mert ilyen fene gyerek voltam, hogy fiatalnak, és mondtam, hogy hát ezt még én is el tudom így énekelni. És igen, azt mondja, jó, akkor két hét múlva ebbe a nagy előadóba várom, meg fogjuk hallgatni. Egy hét elteltével találkoztam vele a folyosón, azt mondta, kirugatom, ha nem lesz ott. Szóltam egy zongorista haveromnak, hogy tanuljuk már meg a Tessundormát, vagy mondom, az. Nem tudom, hogy miért az, de azt. És akkor megtanultuk, és fölmentünk az előadóba, és az összes énektanszakos ott volt. Hát, hogy röhögjenek, persze. És akkor elkezdtem énekelni, és a felénél leállított, és azt mondta, hogy mindenki menjen ki, és pakoltam, mondom, akkor én is azt mondja, nem, maga nem megy sehol. És akkor mondom, és akkor azt mondta, hétfőtől kezdünk, mondom, mit kezdünk hétfőtől? Azt mondja, hát énekelni, de mondom, én fuvolista vagyok, azt mondja, kirugatom. És elkezdtünk énekelni, és aztán a legjobb haverom lett a Jani. Sztárportré.
2: Meddig lehet szerinted ezt csinálni?
1: Hát dalt írni azt szerintem nagyon sokáig lehet, meg méltóképpen csinálni azt is sokáig lehet.
3: Tarján Pál operaénekes.
1: Én azt mondom, hogy ha valaki karban tartja magát, akkor nem lehet meghatározni, hogy meddig tud énekelni.
2: Nem, tehát nem megy el.
1: Dehogy megy el.
2: Nem megy?
1: Nem, ez karbantartás.
2: Nőknek sem megy el?
1: Szerintem nem, de az igazság, hogy aki átlépi a 60-at, már nem a hajlandó.
2: Már mit csinálni?
1: Én, gyakorolni.
2: Ja, tényleg? Az a tapasztalat?
1: Nem. Azért ez egy nagy lemondás is, és fizikailag is megterhelő. Meg főleg, ha valaki úgy gondol, tehát aki sajnálja magát éppen valamiért, vagy azt mondja, hogy én már beteg vagyok, vagy mit gyötörjem magam, az a vég. Akkor pillanatokon belül elmúlik a történet.
2: Ja, mert tényleg tulajdonképpen ez egy fizikai megterhelés.
1: Hát ez abszolút fizikai munka.
2: Tehát akkor tulajdonképpen azon múlik tényleg, hogy mondjuk amikor 85 éves vagy, hogy akkor fizikailag bírod.
1: Hát azért 85 azt... éves korban már nem szoktak énekelni, de én azt még eltom.
2: Nem jutott eszembe most egy példa,
1: de... De ameddig a saját megítélésem szerint kibír a közösség, addig fogok énekelni.
3: Lovasi András, szerző, előadó.
1: Vannak intő példák, talán több is van, mint amennyi.
2: Elrettentő, arra gondolsz? Igen. Tényleg?
1: Hát arra gondolok, igen, hogy ne, így nem szeretném, hogyha ezt csinál, kéne csinálnom, vagy ki csinálnám.
2: De mi a megoldás? Mert mindig azt szokta mindenki mondani, hogy valaki majd szól, hogyha már nem kellene csinálni, akkor majd legyen egy bizalmas oda, aki szól, hogy hát most már
1: nem kell foglalkozni.
2: Magától rájön az ember?
1: Nem, szerintem nagyjából szóba kell állni magunkkal, tükörbe kell nézni, önazonosnak maradni, nem kell azon, nem kell kényszeresen fiatalosnak lenni.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

fel, hogy eső lesz és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevés ez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak. Na akkor én is dobok majd a mólóról egy hátast, hátul szoktak.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Ladinek Judit színésznő.
2: Van a világon tükör, van egy fizikai állapot, amire valaki jobban tud vigyázni, valaki kevésbé, vannak genetikai adottságok, de én azt gondolom, hogyha az ember vigyáz magára, odafigyel, karban tartja a testét, a lelkét, mentálisan rendben van, akkor színpadra menni nagyon sokáig lehet. De van egy határ, amikor már azt érzed, hogy ez most nekem sok, ez nekem, számomra megterhelő, egyre fáradtabb vagyok, nem bírom, akkor kell keresni egy rokon szakmát. És akkor ez lehet rendezés, dramaturg, koreografálás, tanítás,

0: annyi...
1: Hogy tudja azt megtenni az ember? Mert te ezt nem tudod még, meg neked ez messze van.
0: De amikor köszönöm, egyszer... hogy ezt mondod.
1: Hát, de tényleg így van, de amikor egyszer csak eljön, akkor azt észreveszi az ember, vagy mások szólnak, vagy másokon veszem észre, hogy hát már úgy néznek, hogy...
0: Én
1: vagy
0: szerintem
1: már úgy fogynak a felkérések?
0: Minden együtt, de...
1: De ha valaki nem akarja észrevenni, meg nem akar visszavonulni, akkor...
0: Az sajnos az nagyon szomorú és méltatlan tud lenni. Úgyhogy én felhívtam a környezetem figyelmét, hogy légy szíves,
1: hogy szóljon valaki, hát mert biztos sokan megtették már, lehet, hogy a 80 évesek között is, hogy már 60 éves korukban szóltak, hogy drágáim, hogyha már azt látjátok, hogy már nem kellene színpadra menni, szóljatok, hogy Szabolcs már most már.
0: De
1: ők esetleg szólnak, hogy Szabolcs, bírod még? Ez a szólás, és akkor én, persze, hogy bírom,
0: igen,
1: mondom,
0: jaj,
1: én mondjuk, de már bottal megyek
0: jaj,
1: fel.
0: Drágám, jól vagy?
1: Persze,
0: még,
1: hogy jól vagyok, mondom én, és akkor már botot leteszem, segítsetek már fel, mert nem bírom
0: meg
1: fel.
0: Meg az a helyzet, hogy meg kell találni, szerintem ez vezető és színész dolga is, hogy a vezető, a színházigazgató és a rendező dolga az lenne, hogy az idős kutyát is etessük, tehát hogy találjuk meg azokat a szerepeket, amiben egy idős színész lehet, hogy már nem lubickolni fog, lehet, hogy nem egy jutalomjáték, igen, de én tudom, hogy egészen más, nagyon sok olyan előadást játszunk, amiben idős színészek játszanak, és tudom, mikor az idős színész jön be és elmondja azt a kis jelenetet, azt a pár mondatot, akkor az ott áll a levegő, ott annak a mondatoknak azok érvényesek. Míg mondjuk egy másik szereposztás, aki 20-30 évvel fiatalabb, és őszített hajjal, álszakállal, mit tudom én, mivel bemaszkírozva, kimaszkírozva, mondja el ugyanazt a jelenetet, az ott nem érvényesül. Annak ott nincs súlya.
1: Hát,
0: muszáj,
1: értem,
0: hogy korok legyenek a színpadon.
1: Értem,
0: és muszáj azokat a szerepeket megtalálni, szerintem az idős színészeknek is, mert, és nem szánalomból, bocsánat, ja, nem, hát, hanem pont a közönség iránti tiszteletből, hogy ne gondoljuk, hogy a közönség nem veszi észre, hogy egy 20 éves megy be a színpadra és játszik el egy 70 éves, nem hülye a néző, pontosan tudja, hogy ez itt most nem az. Még én soha nem felejtem el, a Téli regét láttam a Madách Színházban, hát nagyon-nagyon régen, és Mensáros László mondta benne az idő monológot az első rész végén. És tudom, hogy eddig úgy történtek a dolgok, néztem az előadást, és egyszer csak azt hiszem, hogy Kerény Imre rendezte még ezt az előadást, hátul ült egy figura, aki tudjuk nagyon jól, hogy ez egy báb figura volt, az egész első felvonás alatt ott ült ez a figura. Történt egy nagy vihar, és egyszer csak beült oda a valódi színész. A színész, Mensáros, megfordult, mondott egy 10 mondatos monológot, és így belesüppettem a székbe, pedig már akkor sem volt fiatal. És akkor azt mondom, hogy Uramisten, ezekért a pillanatokért érdemes színházba járni.
1: Egyébként nem a színházi vezetőnek az igazi feladata az, hogy a színésszel nagyon őszintén, nagyon nagy szeretettel megbeszélje ezeket a dolgokat, hogy mi a helyzet?
0: De sokszor egyébként mi színészek sem úgy látjuk magunkat, mint ami a valódi helyzet. Ebből aztán adódnak konfliktusok, de szerintem egy jó vezető az figyel erre is, hiszen azért vagyunk művészek, mert érzékenyek vagyunk.
2: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
3: Szeretném tudni,

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Az első és az utolsó szó, mondták neked, hogy mi volt az első szavad? A szülők.
2: Igen, azt hiszem, igen, anyukám, ebben jó. Ádó.
1: Ádó?
2: Azt hiszem, azt jelenti, hogy adjál, vagy adod. De ezt lehet, hogy a bátyám mondta. Meg még volt, de azt hiszem, az biztos, hogy a bátyám mondta, az AKK, az a kakaót kérek.
1: Ez az AKK?
2: Mert én nem szerettem a kakaót.
1: Ja.
2: Tehát biztos, hogy a bátyám volt. A fiamnak az első szava az volt, hogy nem.
1: És egyszer csak van egy utolsó szó, ami tulajdonképpen nem számít, hogy mi. Számít?
2: Szerintem számít.
1: Számít,
2: igen.
1: Az utolsó
2: van egy
1: szavunk.
2: Ilyen. Hát, ja, hogy az enyém az nem számít, de az, hogy milyen gesztussal távozunk a világból,
1: az
2: számít.
1: A gesztus.
2: Az számít. Hogyha ez egy
1: hogy
2: szó,
1: hogyan?
2: Akkor az, hogy
1: vagy egy sóhaj.
2: Igen. Nagymamám, amikor 87 éves volt, mikor meghalt, és anyukám mesélte, én nem voltam otthon, mert épp turnéztam, és anyukám mesélte, hogy kiült a kis járó keretével a teraszra, tavasz volt, nézte, hogy nyílnak a növények körülötte, diófa, meg mit tudom, itt a virágzott, az a fura virága. És akkor azt mondta anyukámnak, hogy Évikém, olyan nehéz ezt itt hagyni.
1: És ezután hagyta itt?
2: Aznap halt meg éjszakban,
1: akkor ő már lehet, hogy tudta.
2: Igen, nem érdekes, mert egyszer 82 éves korában kapott egy infarktust, és mondta, hogy mi is így álltuk körbe, mint egy ilyen húvatost, akkor nyilván a fejünkben ott volt a gondolat, hogy akkor most mi lesz a mamával, és akkor így nézett bennem, és ne aggódjatok, nem halok meg.
1: Azt is tudta. Elvileg lehet, hogy mi is tudjuk.
2: Te valószínűleg tudod? Az ember. Én inkább azt szoktam bizonyos értelemben tesztelni, meg szerintem ezzel sokan vagyunk így, hogy mennyire vagyok felkészülve arra, hogy hogyha el kell menni, akkor menjek. És van, amikor egészen fura pánikreakciókat érzek magamban ez ügyben, meg van, amikor meg azt érzem, na ez most menne.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

Majd helyet most élek, ölellek, szeretlek, nem holnap mondom, majd helyet most teszek.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Volt olyan az életben neked, amit végleg abba hagytál? Egyszer s mindenkor.
2: Igen, szerelem is volt ilyen. Sajnos, igen.
3: Ladinek Judit, színésznő.
2: Házasságom is volt ilyen, amit egyszer csak azt mondtam, hogy na, akkor most itt.
1: Vége.
2: Itt most pont, igen.
1: És onnan már nincs visszaút, lezártad, akkor vége.
2: Nem, volt egy kis visszaút, de ezek tényleg igaz, hogy csak a töltött káposzta, jó felmelegítve. Okay.
1: Van olyan dolog, amit abba hagytál végleg?
4: Például a síelés.
1: Tényleg?
4: Na, az úgy történt, hogy még amikor nagyon szerettem síelni.
3: Soltész Rezső, énekes.
4: Gyerekkoromban síeltem a Szabadságkenyen, még ilyen hátul csatolós, felkötő, szíjas cuccok voltak, és akkor már fejlődött egyet is az unokámmal, a Dáviddal sieltünk Ausztriában, és akkor át estem, hogy csoda, hogy ott nem tört össze valamint. Tehát ez valami, mert ugye a snowboardosok mennek a pályán, nem tudom, te tudsz sielni?
1: Hát nem igazán.
4: Hát én is így vagyok, ezzel csak szeretek. De ennek a kalannak az lett a vége, hogy mentem lefele, szigorúan a kék pályán természetesen, és egyszer csak hasra estem, illetve a léz belefordult egy ilyen snowboard, oda megfagyott vágatba és keresztül, és akkor... És úgy estem el, hogy az, tehát az volt az a pont, amikor azt mondom, most ez föntről jött, hogy most kell abban.
1: Hát vetted a jelzést. És van, akkor ott rögtön tudtad, hogy...
4: Tudtam, hogy nekem most vége van, igen.
1: Márhogy a síelésnek vége van. És egyébként olyan fajta ember vagy, aki így veszi az adást és befejezi.
4: Nem csak én vagyok ezzel így.
1: Hát egyébként. Szerintem van, aki még feszegeti.
4: A fodrászunk elmondtam, nagyon nagy motoros volt, hogy nem olyan régen imádta a motort, és mindig azzal járt. És nem olyan régen történt egy olyan helyzet, hogy hatalmasat esett. Fölállt, és azt mondta, hogy most vagyok. És már is ott a motorját, tehát nem csak arra fordul elő, de velem ez ugyanígy volt. Úgyhogy akkor elfelejtettem egy életre. Ez okos dolog szerintem, az ember eljut addig agyban, hogy megérezze azt, hogy mi az a jel, ami fentről jön.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Körmend és a világhírei a 99.8-on.
6: Szemtanúkat keresnek a körmendi rendőrök. Programkavalkáddal várja az érdeklődőket a körmendi napok. Negyed százados a Hétrétország. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szemtanúkat keres a körmendi rendőrkapitányság egy július 25-én történt közlekedési baleset ügyében. A gyanú szerint egy kerékpáros a Rákóczi utcával párhuzamosan a járdán, a 13-as szám és az aluljáró közötti szakaszon elsodort egy gyalogost, aki elesett és megsérült. A rendőrség kéri, hogy aki látta az esetet, vagy érdemi információval rendelkezik, az jelentkezzen a körmendi rendőrkapitányságon, vagy a 112-es segélyhívón. Programkavalkáddal várják az érdeklődőket a körmendi napokra. Idén augusztus 18 és 22 között rendezik a programot. A rendezvény sorozat 18-án Kékesi Gábor szobrászművész kiállításával kezdődik a Városi Kiállítóteremben. A program középpontjában augusztus 19-én a történelmi hagyomány őrzés áll. A Szent István napi ünnepséget este a Rába parton tartják, ahol harangszó, galambröptetés, ünnepi beszéd és az új kenyér megáldása szerepel a programban. Az esti csónakfelvonulás, a 63. Rába parti tűzijáték, nemzetközi néptánc gála, valamint könnyű zenei koncertek zárják. Augusztus 20-án családi és szórakoztató programok várják az érdeklődőket a Batthyány kastély udvarán. A körmendi napok programjai augusztus 21-én Várkert mozi szabadtéri vetítésével zárulnak. A tartós hűség és a csapadékhiány miatt a vadásztársaságoknak folyamatosan pótolniuk kell az ivóvizet a vadállatok számára Vasvár megye erdeiben, közölte az Országos Magyar Vadászkamara Vármegyei Szervezetének elnöke. Gagyi István elmondta, a tartós szárazság következtében több természetes vízforrás és kisebb vízfolyás kiszáradt, ezért naponta járják az erdőket, lajtos kocsikkal szállítanak vizet, feltöltik az itatókat, valamint mélyítik a dagonyákat, hogy azok minél tovább megtartsák a vizet. Fontos, hogy a vadállatok természetes élőhelyükön jussanak elegendő vízhez, különben elhagyják az erdőt és lakott területen kereshetnek vizet. Indul hétvégén a jubileumi Hétrétország. Az őrség legnagyobb kulturális program sorozata idén ünnepli 25. születésnapját. A minden eddiginél hosszabb, 15 napon át zajló forgatag repertoáriában színház, zene, film, kiállítások és nyitott porták is szerepelnek. A szombaton kezdődő köztivál kínálata az elmúlt negyed század egyfajta számadása lesz, fogalmazott Csíhi Péter főszervező, Hétrétország megálmodója.
7: Pontosan kétszer olyan hosszúra tervezzük az idén, mint ahogy korábban bármikor volt, és ennek az az oka, hogy a 25. jubileumi alkalmat szerettük volna így hangsúlyossá tenni. Van egy megálló, amikor ünnepelhetünk, és nézzünk körül, hogy hova jutottunk, és vajon merre felé lehet tovább menni. Két hetes programba olyan partnereket próbáltam bevonni, akikben megvan a bizodalom, hogy akár a jövőben is tovább tudják vinni a Hétvétország eddigi hagyományát.
6: 25. alkalommal rendezik meg a Halmai Kupát a Sárvári fürdőúszodájában. Délvasi Körmendi nevezőket is várnak az amatőr úszók számára kiírt versenyre. Szombaton 14 órakor kezdődik a megmérettetés, ahol a résztvevők 50 méteres távon bizonyíthatnak, tájékoztatott Kis Julianna, a fitness és kalandpark szervező.
8: Megrendezésre kerül a tavaly első körben nálunk itt a Halmai úszókupát visszahívtuk, és újra lesz úszóverseny, tehát mindenki, aki most mindegy, hogy felnőtt vagy gyerek, lány vagy fiú, le tud úszni 50 métert, ami azt jelenti, hogy a mi úszodánkban az két hossz, hiszen 25 méteres a medence. Buzdítom, hogy induljon el ezen az úszókupán, itt nem kell élsportolónak lenni, itt magáért az úszás, a mozgás öröméért érdemes már elindulni. Nevezni már déltől lehet, a verseny pedig 2-kor indul, tehát lesz gyerek és felnőtt kategória, azon belül pedig fiú és lány, vagy nő és férfi, és mindenki kap oklevelet, és az első 3 helyezettek pedig kapnak egy kis ajándékot is.
6: Megkezdődtek a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga korrekcióját előkészítő konzultációk, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter Facebook oldalán, jelezve első lépésként megújították az érettségi tételeit előkészítő bizottságot. Lanner Judit azt írta, az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is újra gondolják és megújítják. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretett Szolgálat, hogy a Radírozzuk ki a különbségeket kampányuk keretében olyan családokat támogasson, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés, közölte a Szeretett Szolgálat az MT-vel. Azt írták, a Magyar Református Szeretett Szolgálat augusztus 10-ig várja az új, vagy jó állapotú tárgyi adományokat országos gyűjtőpontjain. Elsősorban iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanszfelszereléseket fogadnak. 14. Leó pápa november 6 és 17 között Uruguayban, Argentínában és Peruban tesz apostoli látogatást, jelentette be Matteo Bruni, szentszéki szóvivő. A tavaly májusban megválasztott egyház főnek ez lesz a 6. nemzetközi útja, és a 12 napos apostoli látogatás az eddigi leghosszabbnak számít. A 3 dél-amerikai országot érintő utazás utolsó állomása Peru, amely a pápa második hazájának számít. Több mint 20 évig szolgált Peruban, és perui állampolgárságot is szerzett.
5: Sporthírek.
6: Betlehem Dávid ezüstérmet nyert a nyíltvízi úszók 5 kilométeres verseny számában a párizsi Európa-bajnokságon. Betlehem így a második ezüstjét szerezte a francia fővárosban zajló EB-n, míg Rasovszky Kristóf címvédőként a 7. helyen csapott célba, Kovács Cseres pedig 21. lett.
5: Időjárás jelentés.
6: Szombaton napközben még sok napsütésre van kilátás, egy-egy zápor esetleg zivatar eleinte még előfordulhat, néhol a Dunántúl nyugati-délnyugati részén. Az északi-északkeleti szél a Dunától keletre sokfelé lesz élénk, erős, 30 fokot mérhetünk majd.
9: Lux Funk Black Mix.
10: Black Mix.
11: If y'all really like to rock the funky beats.
12: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kisszel keverve.
9: Lux Funk Black Mix.
13: Most kezdődik a Lux Funk Black Mix. A Lux Funk Rádió Mix műsora.
5: Görmend FM, rá hangolva.
9: Black Mix.
13: Bővebb info a műsorról

0: Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: Black Mix.
1: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
2: A Lux Funk DJ.
1: Bernard Tomi.
2: Bernard Tomi.
0: Lux Funk.
1: Lux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
0: Lux Funk Black Mix.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: Black Mix.
2: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
1: A Lux Funk DJ.
2: Bernard Tomi.
1: Bernard Tomi.
0: Lux Funk.
1: Lux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
0: Lux Funk Black Mix.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: Black Mix.
1: A Black Mixben a Lux Funk DJ.
2: A Lux Funk DJ.
1: Bernard Tomi.
2: Bernard Tomi.
0: Lux Funk.
1: Lux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
0: Lux Funk Black Mix.

0: Maxman Black Mix.
1: Black Mix.
2: A Black Mixben a Lexman DJ.
0: A Lexman DJ.
2: Bernard Tomi.
0: Bernard Tomi.
1: Lux Funk.
0: Lux Funk.
1: Igazi funky arc vagy.
0: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
1: Lux Funk. Black Mix.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Új növényekkel árnyékolt pihenőhely készülhet Görmenden. Interaktív programok a rába virágzáskor. Határérték feletti aszbesztros koncentrációt mértek a Szentkútfürdő közelében. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új növényekkel árnyékolt pihenőhely kialakítására nyert támogatást Görmend az Energia Klub szakpolitikai intézet pályázatán. A fejlesztés a Top Heat Hú projekt keretében valósulhat meg, és a belvárosban a víz természetes hűtőhatását használnák ki. A végleges műszaki megoldás nem előre meghatározott, hanem műholdas és drónos felszíni hőmérsékletmérések, valamint a helyi lakosság véleménye alapján alakul ki. A tapasztalatok összegyűjtésére egy online kérdőívet is létrehoztak. A rába különleges élővilágával ismerkedhetnek meg az érdeklődők szombaton este a Körmendi Bárkaháznál és a Várkertben. Az Őrségi Nemzeti Park szakemberei interaktív bemutatókkal, vízparti foglalkozásokkal, éjszakai lepke és denevérlessel készülnek. A program csúcspontja a Dunavirágok rajzásának közös megfigyelése lesz a régi Rába hídnál, mondta a rádiónknak Szaká Bianka, a Nemzeti Park koordinátora.
2: Dunavirágok rajzását fogjuk majd megfigyelni közösen. Ugye a kérészek közé tartoznak, a Rábában is régóta jelen vannak. Július-augusztus környékén láthatjuk őket nagyobb számban rajzani. A mesterséges fények nagyon erősen vonzák őket, úgyhogy ilyen főleg kivilágított hidakon nagyon nagy csapatban láthatóak. Ez egy 4 állomásos természetismereti foglalkozás lesz, és a középpontjában ugye a Rába élővilága és az éjszakai életmódú állatok állnak. A program egyébként ingyenes, helyszíni regisztrációhoz kötött, 6 órakor fog kezdődni majd az első állomásnál dr. Kriska György előadása, a második állomásnál pedig ezzel párhuzamosan dr. Szinetár Csaba zoológus fogja a Rába víz alatti élőlényeit ismertetni. Interaktív módon be lehet ebbe kapcsolódni, meg fogjuk tekinteni majd közösen a Dunavirágrajzást, ezután pedig sötétedés utáni programokra átvezetjük a résztvevőket a Várkertbe.
1: Határérték feletti aszbesztros koncentrációt mértek a Szentkútfürdő közelében. Pogács Mónika információi következnek.
3: Határérték feletti aszbesztrost koncentrációt mutattak ki a levegőben a vasvári Szentkútfürdő közelében végzett mérések során. Ezért az önkormányzat lezárta az érintett útszakaszt a gépjármű forgalom elől. Július végén 4 helyszínen vizsgálták a levegő minőségét. A labor eredmények alapján a piac térparkolójában, a csónakázótónál és a kilátónál a mért aszbesztrost koncentráció a határérték alatt maradt. Míg a Szentkútfürdő közvetlen közelében az út mentén elhelyezett mérőműszerek határérték feletti szennyezettséget jeleztek. A mérési eredmények alapján a korábban a csónakázótónál kihelyezett terelőtáblákat áthelyezték a fürdőhöz vezető híd elé, így az érintett útszakaszra a gépjárművel nem lehet behajtani. A korlátozás alól kizárólag a fürdő és a kemping működéséhez szükséges járművek mentesülnek külön engedéllyel. Az önkormányzat közölte, a porzás tartós megszüntetése érdekében megkezdték az érintett út burkolásának műszaki előkészítését. A munkálatok befejezését követően újabb levegővizsgálatot végeznek a helyszínen.
1: Kulturális és közösségi programokkal várják az érdeklődőket szombaton a vasvári Békenapon. Kihirdetik a borverseny eredményeit. Az ünnepségen Szabó Kocsi Zsuzsanna népdalénekes működik közre. Az esti program a Békeház udvarán folytatódik, ahol tűzi-vízi látványsó és musical műsor várja a közönséget. A vasvári Békenap célja, hogy a város történelmi hagyományaira építve közösségi és kulturális programokkal kínáljon kikapcsolódási lehetőséget a helyi lakosoknak és az ide látogatóknak. Szombaton szavazat isz a parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek, mondta az MTI kérdésére Bújdos Andrá, a frakcióvezető csütörtökön. Elmondta, a hivatalos jelölés határideje jövő hétfő 10 óra, a folyamat ehhez igazodik. A politikus úgy fogalmazott, a jelöltek kiválasztása még folyamatban van, de az a cél, hogy a frakció ülésen több ember közül válasszanak. Bújdos Andrá a neveket nem árult el, közölte ugyanakkor még egyeztetnek arról, hogyan mutatják be államfőjelöltjüket. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpontfejlesztő Központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten fogyatékossággal élő gyerekeket nevelő egyedülálló szülőket segítő program Ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak, közölte az Egyszülős Központ csütörtökön az MTI-vel. A közlemény szerint a legutóbbi adatok alapján Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyerek nevelkedik, közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. Az elszigetelődés megelőzésére és a családi terhek enyhítésére jött létre a Csillagpont, legfeljebb 16 éves sérül gyerekeket nevelő családok számára teljesen térítésmentesen biztosítanak egyéni és csoportos gyógypedagógiai foglalkozásokat, mozgásfejlesztést, valamint kiegészítő terápiákat. Tengeralatti elektromos vezeték telepítése kezdődött Spanyolország és Franciaország között a Vizcayai öbölben, közölte a spanyol villamos energiahálózat üzemeltetésért felelős vállalat. A cég tájékoztatása szerint a hét elején indult munkálatok több szakaszban zajlanak jövő nyárig. A villamos energia összeköttetés 2028-tól működhet a két ország között, az átviteli kapacitása jelenlegi 2800 megawattról 5000 megawattra nő.
0: Sporthírek.
1: Mányoki Attila második helyen fejezte be a 119 éves múltra visszatekintő Boston Light elnevezésű úszóversenyt. Mányoki kiemelte, 2024-ben már a helyszínen volt, de akkor az időjárás közbeszólt és nem startoltatták el a mezőnyt, így most boldog, hogy ennyi várakozás és bizonytalanság után sikeres teljesítője lett a világ legelső hivatalos úszóversenyének.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton napközben még sok napsütésre van kilátás, egy-egy zápor esetleg zivatar eleinte még előfordulhat, néhol a Dunántúl nyugati-délnyugati részén. Az északi-északkeleti szél a Dunától keletre sokfelé lesz élénk, erős, 30 fokot mérhetünk majd.
4: Lux Funk Black Mix.
5: Black Mix.
6: If y'all really like to rock the funky beats.
7: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kisszel keverve.
4: Lux Funk Black Mix.
8: Most kezdődik a Lux Funk Black Mix. A Lux Funk Rádió Mix műsora.
9: Görlend FM, rap hangolva.
4: Black Mix.
8: Bővebb info a műsorról

0: Lexman Black Mix.
1: Black Mix.
0: A Black Mixben a Lexman DJ.
2: A Lexman DJ. Big Mix.
1: Lux Funk.
2: Lux Funk.
1: Igazi funky arc vagy.
2: Igazi funky arc. www.luxfunk.com.
1: Lux Funk. Black Mix.

0: Flux Funk Black Mix.
1: Flux Funk Black Mix.
0: Black Mix.
2: A Black Mixben a Legfunk DJ.
1: A Legfunk DJ.
2: Big Mo.
1: Big Mo.
0: Flux Funk.
1: Flux Funk.
0: Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc. www.flaxfunk.com.
0: Flux Funk.

0: Black Mixben a Legfeng DJ.
1: A Legfeng DJ.
0: Big Mo.
1: Big Mo.
2: Legfeng.
1: Legfeng.
2: Igazi funky arc vagy.
1: Igazi funky arc.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Átmenetileg enyhül a forróság, továbbra is stabil az ország ivóvíz és energiaellátása. Tar Béla emlékprogramot indítanak a Szarajevói Filmfesztiválon. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, jelentette ki a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, szombattól másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Elmondta, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő nyomást, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Megérkezett a rég várt eső a Duna vízgyűjtőjére, a folyó magyarországi szakaszán azonban továbbra is csak pár centiméteres vízszintváltozások jellemzőek, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A Duna magyarországi szakaszán a jelenleginél pár deciméterrel magasabb vízállások alakulhatnak ki a következő napokban, újabb csapadék nélkül azonban a jövő hét közepén ismét csökkenhetnek a vízállások a Dunán. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a kormány döntését a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is. A kormányfő elmondta azt is, a szociális tűzifa keret emelését is tervezik. Már véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal és a csatlakozó buszhálózat menetrendje, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tarz Zoltán bejegyzése szerint néhány napja megkezdődött a magyar szakaszon a személyvonatok elindulásához szükséges, úgynevezett vonatbefolyásoló rendszer műszaki próbaüzeme. Ha ez sikeres lesz, a vonalon elindulhat a személyszállítás. A menetrend.kti.hu honlapon jövő péntekig mindenki elmondhatja a véleményét és javaslatait. Több mint 109 millió forintot kapnak rászorulók a Repont automatákon keresztül az év első felében, közölte a MOHU. Közleményük szerint a MOHU mosolyra váltó elnevezésű programjában a visszaváltási díjjal a Peter Cserny Alapítvány a beteg koraszülöttek gyógyításáért, a Gyermekétkeztetési Alapítvány és az SOS gyermekfalvakat támogatták. A pénzt speciális felszereltségű rohamkocsikra, élelmiszertámogatásra, valamint családsegítő programra költötték. Emlékprogramot indít a januárban elhunyt Tar Béla tiszteletére a Szarajevói Filmfesztivál. A kezdeményezés a rendező egykori tanítványainak filmjein keresztül kíván emléket állítani a világhírű alkotó munkásságának. A Tar Béla Szarajevóban elnevezésű program a 2013 és 2017 között működő Film Factory nemzetközi filmes műhely egykori hallgatóinak alkotásait mutatja be.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton sok napsütés várható, de délelőtt a Dunántúl délnyugati részén eleredhet az eső. Délutánra 29-34 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban ismét egyre melegebb idő várható, a hét közepén visszatér a hőség.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Tudom, hogy nem választhattál.
1: Tudom, hogy nem választunk.
0: Akármilyen csomagot kaptunk, abból kell dolgoznunk. Tudom, hogy nem választhattál.
1: Tudom, hogy nem választunk.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Szemtanúkat keres a körmendi rendőrkapitányság egy július 25-én történt közlekedési baleset ügyében. A gyanú szerint egy kerékpáros a Rákóczi utcával párhuzamosan a járdán, a 13-as szám és az aluljáró közötti szakaszon elsodort egy gyalogost, aki elesett és megsérült. A rendőrség kéri, hogy aki látta az esetet, vagy érdemi információval rendelkezik, az jelentkezzen a körmendi rendőrkapitányságon, vagy a 112-es segélyhívón. Programkavalkáddal várják az érdeklődőket a körmendi napokra. Idén augusztus 18 és 22 között rendezik a programot. A rendezvény sorozat 18-án Kékesi Gábor szobrászművész kiállításával kezdődik a Városi Kiállítóteremben. A program középpontjában augusztus 19-én a történelmi hagyomány őrzés áll. A Szent István napi ünnepséget este a Rába parton tartják, ahol harangszó, galambröptetés, ünnepi beszéd és az új kenyér megáldása szerepel a programban. Az esti csónakfelvonulás, a 63. Rába parti tűzijáték, nemzetközi néptáncgála, valamint könnyű zenei koncertek zárják. Augusztus 20-án családi és szórakoztató programok várják az érdeklődőket a Batthyány kastély udvarán. A körmendi napok programjai augusztus 21-én Várkert mozi szabadtéri vetítésével zárulnak. A tartós hűség és a csapadékhiány miatt a vadásztársaságoknak folyamatosan pótolniuk kell az ivóvizet a vadállatok számára Vasvár megye erdeiben, közölte az Országos Magyar Vadászkamara Vármegyei Szervezetének elnöke. Gagyi István elmondta, a tartós szárazság következtében több természetes vízforrás és kisebb vízfolyás kiszáradt, ezért naponta járják az erdőket, lajtos kocsikkal szállítanak vizet, feltöltik az itatókat, valamint mélyítik a dagonyákat, hogy azok minél tovább megtartsák a vizet. Fontos, hogy a vadállatok természetes élőhelyükön jussanak elegendő vízhez, különben elhagyják az erdőt és lakott területen kereshetnek vizet. Új növényekkel árnyékolt pihenőhely kialakítására nyert támogatást Körmend az Energia Klub szakpolitikai intézet pályázatán. A fejlesztés a Top Heat Hú projekt keretében valósulhat meg, és a belvárosban a víz természetes hűtőhatását használnák ki. A végleges műszaki megoldás nem előre meghatározott, hanem műholdas és drónos felszíni hőmérsékletmérések, valamint a helyi lakosság véleménye alapján alakul ki. A tapasztalatok összegyűjtésére egy online kérdőívet is létrehoztak. A Rába különleges élővilágával ismerkedhetnek meg az érdeklődők szombaton este a körmendi Bárkaháznál és a Várkertben. Az Őrségi Nemzeti Park szakemberei interaktív bemutatókkal, vízparti foglalkozásokkal, éjszakai lepke és denevérlessel készülnek. A program csúcspontja a Dunavirágok rajzásának közös megfigyelése lesz a régi Rába hídnál, mondta rádiónknak Szakály Bianka, a Nemzeti Park koordinátora.
2: Dunavirágok rajzását fogjuk ma

0: adása. A második állomásnál pedig ezzel párhuzamosan dr. Szinetár Csaba zoológus fogja a rába víz alatti élőlényeit ismertetni. Interaktív módon be lehet ebbe kapcsolódni, meg fogjuk tekinteni majd közösen a Duna virágrajzást. Ezután pedig sötétedés utáni programokra átvezetjük a résztvevőket a Várkertbe.
1: Határérték feletti aszbesztos koncentrációt mértek a Szentkútfürdő közelében. Pogács Mónika információi következnek.
2: Határérték feletti aszbeszt rost koncentrációt mutattak ki a levegőben a Vasvári Szentkútfürdő közelében végzett mérések során. Ezért az önkormányzat lezárta az érintett útszakaszt a gépjármű forgalom elől. Július végén 4 helyszínen vizsgálták a levegő minőségét. A labor eredmények alapján a piac tér parkolójában, a csónakázótónál és a kilátónál a mért aszbeszt rost koncentráció a határérték alatt maradt. Míg a Szentkútfürdő közvetlen közelében az út mentén elhelyezett mérőműszerek határérték feletti szennyezettséget jeleztek. A mérési eredmények alapján a korábban a csónakázótónál kihelyezett terelőtáblákat áthelyezték a fürdőhöz vezető híd elé, így az érintett útszakaszra gépjárművel nem lehet behajtani. A korlátozás alól kizárólag a fürdő és a kemping működéséhez szükséges járművek mentesülnek külön engedéllyel. Az önkormányzat közölte, a porzás tartós megszüntetése érdekében megkezdték az érintett út burkolásának műszaki előkészítését. A munkálatok befejezését követően újabb levegővizsgálatot végeznek a helyszínen.
1: Kulturális és közösségi programokkal várják az érdeklődőket szombaton a Vasvári Békenapon. Kihirdetik a borverseny eredményeit. Az ünnepségen Szabó Kocsi Zsuzsanna népdalénekes működik közre. Az esti program a Békeház udvarán folytatódik, ahol tűzivízi látványshow és musical műsor várja a közönséget. A Vasvári Békenap célja, hogy a város történelmi hagyományaira építve közösségi és kulturális programokkal kínáljon kikapcsolódási lehetőséget a helyi lakosoknak és az ide látogatóknak. Indul hétvégén a jubileumi Hétrétország. Az őrség legnagyobb kulturális program sorozata idén ünnepli 25. születésnapját. A minden eddiginél hosszabb, 15 napon át zajló forgatag repertoáriában színház, zene, film, kiállítások és nyitott porták is szerepelnek. A szombaton kezdődő fesztivál kínálata az elmúlt negyed század egyfajta számadása lesz, fogalmazott Csíi Péter főszervező, Hétrétország megálmodója.
3: Pontosan kétszer olyan hosszúra tervezzük az idén, mint ahogy korábban bármikor volt, és ennek az az oka, hogy a 25. jubileumi alkalmat szerettük volna így hangsúlyossá tenni. Van egy megálló, amikor ünnepelhetünk, és nézzünk körül, hogy hova jutottunk, és vajon merre felé lehet tovább menni. Két hetes programba olyan partnereket próbáltam bevonni, akikben megvan a bizodalom, hogy akár a jövőben is tovább tudják vinni a Hétrétország eddigi hagyományát.
1: 25. alkalommal rendezik meg a Halmai Kupát a Sárvári fürdő úszodájában. Délvasi körmendi nevezőket is várnak az amatőr úszók számára kiírt versenyre. Szombaton 14 órakor kezdődik a megmérettetés, ahol a résztvevők 50 méteres távon bizonyíthatnak, tájékoztatott Kis Julianna, fitness és kalandpark szervező.
4: Megrendezésre kerül a tavaly első körben nálunk itt a Halmai úszókupát, visszahívtuk és újra lesz úszóverseny, tehát mindenki, aki most mindegy, hogy felnőtt vagy gyerek, lány vagy fiú, le tud úszni 50 métert, ami azt jelenti, hogy a mi úszodánkban az két hossz, hiszen 25 méteres a medence. Buzdítom, hogy induljon el ezen az úszókupán, itt nem kell élsportolónak lenni, itt magáért az úszás, a mozgás öröméért érdemes már elindulni. Nevezni már déltől lehet, a verseny pedig 2-kor indul, tehát lesz gyerek és felnőtt kategória, azon belül pedig fiú és lány, vagy nő és férfi, és mindenki kap oklevelet, és az első 3 helyezettek pedig kapnak egy kis ajándékot is.
1: Megkezdődtek a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga korrekcióját előkészítő konzultációk, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter Facebook oldalán, jelezve első lépésként megújították az érettségi tételeit előkészítő bizottságot. Lanner Judit azt írta, az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan a közoktatás teljes tartalmi szabályozását is újra gondolják és megújítják. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretett Szolgálat, hogy a Radírozzuk ki a különbségeket kampányuk keretében olyan családokat támogass,

amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés, közölte a szeretetszolgálat az MT-vel. Azt írták, a Magyar Református Szeretetszolgálat augusztus 10-ig várja az új, vagy jó állapotú tárgyi adományokat országos gyűjtőpontjain. Elsősorban iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanszfelszereléseket fogadnak. Szombaton szavazott ISZA parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek, mondta az MTI kérdésére Bújdos Ondra a frakcióvezető csütörtökön. Elmondta, a hivatalos jelölés határideje jövő hétfő 10 óra, a folyamat ehhez igazodik. A politikus úgy fogalmazott, a jelöltek kiválasztása még folyamatban van, de az a cél, hogy a frakció ülésen több ember közül válasszanak. Bújdos Ondra a neveket nem árult el, közölte ugyanakkor még egyeztetnek arról, hogyan mutatják be államfőjelöltjüket. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpontfejlesztő Központ harmadik szemeszterére. A kifejezetten fogyatékossággal élő gyerekeket nevelő egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak, közölte az Egyszülős Központ csütörtökön az MTI-vel. A közlemény szerint a legutóbbi adatok alapján Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyerek nevelkedik, közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. Az elszigetelődés megelőzésére és a családi terhek enyhítésére jött létre a Csillagpont. Legfeljebb 16 éves sérült gyerekeket nevelő családok számára teljesen térítésmentesen biztosítanak egyéni és csoportos gyógypedagógiai foglalkozásokat, mozgásfejlesztést, valamint kiegészítő terápiákat. Tengeralatti elektromos vezeték telepítése kezdődött Spanyolország és Franciaország között a Vizcayai öbölben, közölte a spanyol villamos energiahálózat üzemeltetésért felelős vállalat. A cég tájékoztatása szerint a hét elején indult munkálatok több szakaszban zajlanak jövő nyárig. A villamos energia összeköttetés 2028-tól működhet a két ország között, az átviteli kapacitása jelenlegi 2800 megawattról 5000 megawattra nő. 14. Leó pápa november 6 és 17 között Uruguayban, Argentínában és Peruban tesz apostoli látogatást, jelentette be Matteo Bruni, szentszéki szóvivő. A tavaly májusban megválasztott egyházfőnek ez lesz a 6. nemzetközi útja, és a 12 napos apostoli látogatás az eddigi leghosszabbnak számít. A három dél-amerikai országot érintő utazás utolsó állomása Peru, amely a pápa második hazájának számít. Több mint 20 évig szolgált Peruban, és perui állampolgárságot is szerzett. Betlehem Dávid ezüstérmet nyert a nyíltvízi úszók 5 kilométeres verseny számában a párizsi Európa-bajnokságon. Betlehem így a második ezüstjét szerezte a francia fővárosban zajló EB-n, míg Rasovszky Kristóf címvédőként a 7. helyen csapott célba, Kovács Cseres pedig 21. lett. Mányoki Attila második helyen fejezte be a 119 éves múltra visszatekintő Boston Light elnevezésű úszóversenyt. Mányoki kiemelte, 2024-ben már a helyszínen volt, de akkor az időjárás közbeszólt és nem startoltatták el a mezőnyt, így most boldog, hogy ennyi várakozás és bizonytalanság után sikeres teljesítője lett a világ legelső hivatalos úszóversenyének.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Átmenetileg enyhül a forróság, továbbra is stabil az ország ivóvíz és energiaellátása. 5%-ra csökken a tűzifa áfája. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, jelentette ki a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, szombattól másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Elmondta, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő nyomást, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Megérkezett a régvárt eső a Duna vízgyűjtőjére, a folyó magyarországi szakaszán azonban továbbra is csak pár centiméteres vízszintváltozások jellemzőek, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A Duna magyarországi szakaszán a jelenleginél pár deciméterrel magasabb vízállások alakulhatnak ki a következő napokban, újabb csapadék nélkül azonban a jövő hét közepén ismét csökkenhetnek a vízállások a Dunán. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a kormány döntését a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is. A kormányfő elmondta azt is, a szociális tűzifa keret emelését is tervezik. Már véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal és a csatlakozó buszhálózat menetrendje, jelentette be a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tar Zoltán bejegyzése szerint néhány napja megkezdődött a magyar szakaszon a személyvonatok elindulásához szükséges, úgynevezett vonatbefolyásoló rendszer műszaki próbaüzeme. Ha ez sikeres lesz, a vonalon elindulhat a személyszállítás. A menetrend.kti.hu honlapon jövő péntekig mindenki elmondhatja a véleményét és javaslatait. Több mint 109 millió forintot kapnak rászorulók a repont automatákon keresztül az év első felében, közölte a Mohu. Közleményük szerint a Mohu mosolyra váltó elnevezésű programjában a visszaváltási díjjal a Peter Csernyi Alapítvány a beteg koraszülöttek gyógyításáért, a gyermekétkeztetési alapítvány és az SOS gyermekfalvakat támogatták. A pénzt speciális felszereltségű rohamkocsikra, élelmiszertámogatásra, valamint családsegítő programra költötték. Emlékprogramot indít a januárban elhunyt Tar Béla tiszteletére a Szarajevói Filmfesztivál. A kezdeményezés a rendező egykori tanítványainak filmjein keresztül kíván emléket állítani a világhírű alkotó munkásságának. A Tar Béla Szarajevóban elnevezésű program a 2013 és 2017 között működő Film Factory nemzetközi filmes műhely egykori hallgatóinak alkotásait mutatja be.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton sok napsütés várható, de délelőtt a Dunántúl délnyugati részén eleredhet az eső. Délutánra 29-34 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban ismét egyre melegebb idő várható, a hét közepén visszatér a hőség.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

legző fellegeket. De tudjuk, hogy mára, csak mára vettünk jegyet.

99.8 Körment rádiója. Ráfangolva.

0: Zsörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Átmenetileg enyhül a forróság, továbbra is stabil az ország ivóvíz és energiaellátása. Tar Béla emlékprogramot indítanak a Szarajevói Filmfesztiválon. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, jelentette ki a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, szombattól másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Elmondta, a néhány fokos enyhülés is jelentősen csökkenti az energiarendszerre nehezedő nyomást, így már nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Megérkezett a rég várt eső a Duna vízgyűjtőjére, a folyó magyarországi szakaszán azonban továbbra is csak pár centiméteres vízszintváltozások jellemzőek, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A Duna magyarországi szakaszán a jelenleginél pár deciméterrel magasabb vízállások alakulhatnak ki a következő napokban, újabb csapadék nélkül azonban a jövő hét közepén ismét csökkenhetnek a vízállások a Dunán. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a kormány döntését a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is. A kormányfő elmondta azt is, a szociális tűzifa keret emelését is tervezik. Már véleményezhető a Budapest-Belgrád vasútvonal és a csatlakozó buszhálózat menetrendje, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook oldalán. Tarr Zoltán bejegyzése szerint néhány napja megkezdődött a magyar szakaszon a személyvonatok elindulásához szükséges, úgynevezett vonatbefolyásoló rendszer műszaki próbaüzeme. Ha ez sikeres lesz, a vonalon elindulhat a személyszállítás. A menetrend.kti.hu honlapon jövő péntekig mindenki elmondhatja a véleményét és javaslatait. Több mint 109 millió forintot kapnak rászorulók a Repont automatákon keresztül az év első felében, közölte a Mohu. Közleményük szerint a Mohu mosolyra váltó elnevezésű programjában a visszaváltási díjjal a Peter Csernyi Alapítvány a beteg koraszülöttek gyógyításáért, a Gyermekétkeztetési Alapítvány és az SOS gyermekfalvakat támogatták. A pénzt speciális felszereltségű rohamkocsikra, élelmiszertámogatásra, valamint családsegítő programra költötték. Emlékprogramot indít a januárban elhunyt Tar Béla tiszteletére a Szarajevói Filmfesztivál. A kezdeményezés a rendező egykori tanítványainak filmjein keresztül kíván emléket állítani a világhírű alkotó munkásságának. A Tar Béla Szarajevóban elnevezésű program a 2013 és 2017 között működő Film Factory nemzetközi filmes műhely egykori hallgatóinak alkotásait mutatja be.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton sok napsütés várható, de délelőtt a Dunántúl délnyugati részén eleredhet az eső. Délutánra 29-34 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban ismét egyre melegebb idő várható, a hét közepén visszatér a hőség.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.